0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak neked zenélünk. 24/7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of?
4: You rap money, girls, cars, you know what I'm saying?
3: Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: szuperek! Itt DJ Simon! 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hey everybody, stand up and dance.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Digirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Tört és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hát hello, hello, sziasztok! Hát kellemes délőtöt kívánok minden kedves Szuper DJ rádió hallgatónak! 2026. 9.-20-át írjuk! És tudjátok, hogy szoktóban kezdjük ezt a bizonyos vasárnapi zenei kavalkádot DJ Csabival a fedélzeten! És hát gyerekek! Ismételten meglepődtem, vagyis megleptek itt kedves Kelemen Tomiék. Hiszen úgy döntöttek, hogy meglátogatnak bennünket, és ők is itt vannak velünk élő adásban, majd kedves Tomi is beköszön nektek. Hát mindenkinek kívánok jó zenehallgatást, jó főzést, mindenhez is, mindenhova is. Melóba lévőknek kitartást kívánom, úton lévőknek pedig jó utazást. Tudjátok, mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Én DJ Csabi vagyok. Hát tudjátok, ilyenkor még nem nagyon csapunk bele a BPM-ekbe. Kezdtünk Erikával és I Don't Know You-val. Jó szórakozás mindenkinek. Tevédek pedig legyenek finomak, tudjátok. Megfűzerezzük jó kis zenékkel. Hiszen a 80-as évektől napjainkig lesz itt minden. Viber számunkban így 2036 70 45 95 995-ös, ide jöhetnek a kaják, üzenetek. Hollapunk címet www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, emlékeket ébesztünk nektek. És akkor Erika után megyünk tovább. Jöjj hozzánk az a bizonyos Bobby Summer és egy Zsabá Zsabá. Mindenkinek minden jót kívánok még egyszer.

megnézzük, ki volt a leggyorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Putyai Lajos. Hello, hello Lajoskám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hittem nekünk kedves Lajos, kellemes szép délt, DJ Zsobi, boldog szűnapot, hadd szóljon. Köszönöm szépen. Nagypacsi neked.

és itt van velünk kedves Ilcsi Szórádról. Szia Ilcsikém, aki éppen most dolgozik. Hát kitartást neked a melóba, Ilcsi. Szia Csobi, nagyon szép napot kívánok minden SGL hallgatónak. Szeretnék én egy születésnapi zenét neked, melyiket ezt rád bízom. És még egyszer nagyon boldog szűnapot kívánok, egy ölelés nektek, puszi, nagyon szépen köszönöm, Ilcsikém. Persze lesz majd születésnapi zene is. És persze minden születésnaposnak nagyon boldog szűnapot kívánunk, és négynapostak is.

És Mihálovics József is itt van velünk, Viberünkön. Szia, szia Józsikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, szép vasárnapot mindenkinek. Köszönjük szépen Józsikám, viszont kívánjuk neked is. Őszi finomakart. Zenékkel ma megfűszerezzük. Hotelban egy nagyszerű csapat a 90-es évekből, egy nagyon nagy kedvencem. Szerintem Tominak is tetszeni fog, itt mellettem áll. Jó, hamarosan beköszön nektek.

kedves hallgatók, az időről csak annyit, hogy hát szerintem mindenhez is klappol, gyönyörű szép időnk van. A reggelek már kicsit olyan zimankósak. Én is bütykölgettem itthon, és két pulóverbe kellett dolgoznom, képzeljétek el. Hiszen szépen sorba lement minden. Itt van velünk kedves Zsanett is. Szia, szia Zsanettkám, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatón. Nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni neked. Nagyon szépen köszönöm. Isten értesen még nagyon sokáig szép napot neked is minden rádióhallgatónak. Zsanettkám, nagyon szépen köszönöm neked jó zenehallgatást.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Ládonyi Zsolti. Hello, hello Zsoltikám, sziasztok! Hello Csabi, nem akarom azt mondani, hogy boldog születésnapot, mert akkor az egész műsor erről fog szólni, így van kedves Zsoltikám, köszi szépen! Na tessék, kimondtam akkor boldog születésnapot. Hát szerintem nem csak erről fog szólni, ez ilyen mellékes most. Hát a zenéké a főszerep ugye itt a Super DJ Rádión, meg persze a kedves hallgatóké. Azért köszönöm nagy pacsi neked. Ugye megyünk tovább. A svéd formáció, svéd csapat. Két tagú, két Csajci, két Chávez. Két Zobész és a Tessing. Kavarjátok meg.

és ismételtem Viber, itt van velünketes Anita. Hát szia-szia Anita, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, először is nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Végre tudtam csatlakozni a Viberen. Lehetne, szeretném kérni DJ Ilámtól Digi Digi című számát. Köszönöm szépen és további szép napot kívánunk a férjemmel Németországból. Hát hegység lábától puszi Anita, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szép helyen lehettek. Hiszen majd mi is el akarunk menni oda. Tudjátok, ahol játszódik ez a hegyi doktor. Nevét azt nem tudom, de jó messze van, majdnem a svájci határnál. Nézzétek jó magatokat, kedves Anita!

Kis ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Rita néni. Hello, hello Rita. Azt mondja nekem, szia, jó reggel Csabi bácsi. Ahogy ígértem, itt vagyok. Még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm, kedves Rita. És kitartást a melóban. Tudod, a pál eszem, majd bedobjuk együtt valamikor. Hello, hello.

Jó volt Afrika Simon és a Hafannana. Jó meg Hafannana, azok itt az ebédeket, gyerekek, megyünk tovább. Kedves Anita kérésével Németországba férjének, Gilámtól.

Ja, nem ilyen, már lassan mindenki túl van a hagymapucoláson. Aztán majd persze később belecsapunk a nagyobb BPM-ekbe is.

is ismételten Viber, itt van linket a Schollár Gabi. Kedves hallgatók, pici türelmet kérek szépen a Viberre. Nagyon-nagyon sokan írtak, köszönöm szépen, igyekszek, ígérem. Senkit ne hagyjak ki. Azt írja nekünk, kedves Gabi, szép vasárnapot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabadszállásról, jelentkezem hozzád, boldog születésnapot kívánok. Gabikám, nagyon szépen köszönöm neked, nagy pacsi. Persze, érezd jó magad,

pomerinket, a Zsigovics Sándor is. Hello, Sanyikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Szia, Csabi, hát boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm, Sándor, érezd jól magad, nagy pacsi nektek. Főzzetek finomakat ti is.

És itt van velünk felébred, kedves Kosszab Timi is, jó reggel Timike, neked is. Szia, drága Csabi király, köszönöm szépen. Nagyon boldog szülinapot kívánok, szép vasárnapot minden kedves hallgatónak. Ma nem kell főznöm, hó, de Timikém, de jó neked, hát nálunk megy itt ezerrel a főzés. Érezd jól magad, és köszönöm még egyszer neked is.

0: menjünk tovább egy igazi emlékébresztő zenével. Érkezik hozzánk fantasztikus Bonnie M. Egy 2000-es verzióban a Sunny.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
0: Jó kis lájtos verzió, gyerekek. Maradunk még egy kicsit a hagymapucoló zenéknél.

Dani. Itt van velünk kedves Mr. London. Hello, hello, sziasztok! Szia Csabi! Robi barátunknak kérnék szépen egy scooter zenét Londonból, mert hiába van vasárnap műszak elkezdődött. Jó műsor, Mr. London, nagyon szépen köszönöm, és kitartás nektek a melóban. Jó zenékem, a hamarabb véget ér a meló is. Sajnos ugye vannak, akik ilyenkor is dolgoznak. Ételmekben, ugye kórházakban, stb. A Super DJ Rádió veletek van, tudjátok, földön, vízen, levegőben, és még tenger alatt járóban is. Talán a Plutón is.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kettes Bandesz is, forvásról a heggesztő. Hello, hello, Bandeszkám, sziasztok! Szia Csabesz, Bagyesz heggesztő jelen van. Üdv minden hallgatónak, neked pedig Csabi nagyon-nagyon boldog születésnapot, erőben, egészségben. Bandeszkám, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vigyázzatok magatokra, kitartást a melóba, ha dolgoztok. Az étel meg finom legyen. És egy hatalmas pacsi. Ugye megyünk tovább egy kedvencemmel. A csapat ebben First Love. Zenék címe pedig Control X.

Köszönöm ezzel a zenével mindenkinek, meghozom a jó kedvet, meg a finom kajcsikat, jó tessékbe fűszerezni. Két kedves Tomival koptatjuk a szőnyeget, ami már lassan tényleg elkopik. Jó megleptek, az biztos. Létek hozott nekem őszi baraszlét.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Vitti is. Hát szia, szia Vitti, kim üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, boldog szülinapot kívánunk. Nagy Csabának, és valami jót játsz, légy szíves a Druszának. Köszönöm Vitti, Sógi Rita, és neked is. Köszönöm szépen, kedves Vitti. Mi a hegyi doktortól jövünk éppen. Hú, gyereke, kaptam egy képet. Hát nagyon-nagyon szép. Mennyi virágot az erkélyen. Gyönyörű. Kedves Vittik, én gratulálok. Kedves Nagy Csabi Duszámnak is, ugye játszunk majd egy szülinapi zenét, mert szerintem a következő is tesz. Szerintem kedves Ilcsi is kérte, majd szóljon akkor a következő szülidobosoknak. Persze annak is, akinek rövid volt az éjszakája. Tudjátok, mindenki arra gondol, amire akar. Csak semmi rosszra gondolás.

0: Család jelen van már, vártunk, nagyon örülünk neked is, hogy újra haladtunk, csodás napot kívánunk mindenkinek, boldog szülinapot, Istikém, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nektek is csodás napot, csodás kajákat, köszönjük nektek! Kedves Rita pedig azt írja nekünk, ne fenyegess, mert szabadon foglak, holnap már hosszadon is legalább lesz segítségem. Kedves Rita, majd írd meg, hogy mit kell csinálni. Hát autószerelésben jó vagyok, meg persze villanyszerelésben többit majd meglátjuk. Figyelj, megyünk tovább akkor, főn a szülinaposoknak. Olgár Petitől persze. Legjobb szülinapi dal. Gyerekek, mindjárt bedobok egy pálinkát, összeakad a nyelvem. Egy jó kis őszi levet, na. Pálinka az még korámban.
1: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió.

akkor... Gyümi napot. Tudjátok, jó kis folyékony lekvár. Itt van velünk kedves Huták Andási Szóládról így párja. Szia, szia Andiskám. Múlt héten te toborogtál itt ugye mellettem. Szólád jelen boldog szülinapot. Remélem eltolod 13-ig, mint a múlt héten. Kis körmös pacal, húdikám. El lehet küldeni fénypostával. Nyitom az ablakot, mindjárt Tobinak mondom. Ajtóablak kinyit, köszönjük. Nagy pacsi neked. Vigyázzatok magatokra!

ismételten Viber, itt van velünk kedves Nagy Attila Kályé. Szia-szia, Ati nagypacsi, nektek boldog születésnapot kíván, és szeretne kérni nekem egy laza szkútert. Kedves Atikám, nagyon szépen köszönöm, és vigyázzatok magatokra, nagypacsi, nektek.

megtisztel bennünket füleivel, kedves Feri Dumán. Szia, szia, Ferikém, üdvözöllek titeket is, annyit én nekünk, Isten éltesse. Nagyon szépen köszönöm, Ferikém, érezd jó magad, jó zenehallgatást.

Hát bizony, hogy olyan kedves hallgatók, ugye az ember életében minden évben jön egyszer az a pillanat, amikor meglátta a napvilágot. Remélem mindenkinek még nagyon-nagyon sok születésnapot ünnepelhetünk itt a Super DJ Rádión.

csapat neve Ennyi Garcia. Sok-sok jó zenét hoztad nekünk a 90-es években. Utána Machine Garcia és a Vámonos, hey Chio, hát akkor Vámonos szuperek, Vámonos, minden is finom legyen.

Szerintem, kedves hallgatók, ebben a műsorban előszerünk egy jó kis pár, illetve egy jó pár dalt 90-es évekből, hiszen nagyon-nagyon szeretem őket pörgetni. Szerintem egy kicsit eltós lesz a műsor, hogyha nem bánjátok. Itt van velünk kettes Strong Ricsi és Buklin királyunk. Szia, szia Ricsikém, üdvözöletem nektek. Fél jelen, szia Csabi, boldog születésnapot kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő vagy. Én szerintem Brooklyn is lesz a mai műsor, maradj velünk a teheted, nagy pacsi.

voltak a fantasztikus Grácia. Mikor lenne kedves Ladás Szabi, szia, szia Szabikám, üdvözöllek benneteket, azt írta nekünk, boldog születésnapot Csabi. A kéretém, szeretném a lejátszanád magadnak a Böllök szülnapos zenét. Itt megy a felnőtt Lego az autómmal. Szabikám, kitartás tektek a legózásban, és ugye elébb hallhattad a zenét, most pedig megyünk tovább gyerekek egy nem mindennapi zenével. Ő bizony nem más, Gigi Agostino, Gigi, ahogy így hívom. És az Albertino szuper, akkor legyen szuper napja mindenkinek. Hát én ma úgy érzem, hogy ma az van nekem. Hála és köszönet mindenkinek.

a sütja pedig azt írja, bútor áthelyezés, ablak pucolás, és ha már jó vagy benne, pár korrektort is meg kéne igazítani, ez igen, kedves Rita. Megnézem a határidő napomat, hogy beleférsz-e.

sikerült, remélem, kedves hallgatók, egy valamit nem felejtettetek el. Oda nyúlni, megtekerni azt a bizonyos hangerő gombot, hogy a szomszéd is jól érezze magát. Itt van velünk kedves Gyuri Zoltán is, hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Azt hitte nekünk szép délutánt kívánok, jó munkát, akik meg főznek, azoknak meg jó főzést kívánjuk. Köszönjük szépen Zolikám a hallgató nevében is, hát remélem mindenhol finom lesz minden. Megtáncoltatjuk az ízlelő bimbókat, majd

itt van velünketes Bozóki László és Jászárok szállása. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Hello, Csabi, hello, szuperek. Hiába írok, én neked nem olvasod be. Boldog szűnapot kívánok Super DJ Rádió legjobb műsorvezetőinek. Csapjál a lecsóba 13 óráig Bozóki László, Jászárok szállása. Lacikám, beolvasom én. Csak nagyon-nagyon sok üzenetem van és idő kell neki, elnézésedet kérem. Egy nagy pacsi neked. És még annyit hozzátennék, hogy itt a Super DJ Rádió mindenki nagyon jó. Megyünk tovább egy kérése, kedves Kassa Timi kérésével. Kerozin és a Béka király. Egy kicsit belecsapunk a lecsóba 150 BPM-en. Akkor tekerjük meg.

ismételten Viber, hát itt van velünk Felébet, ami kedves Huncut Encsikénk, és egy egész kis regényt írt nekem. Szia-szia Encsik, üdvözletem nektek. Halló, szia drága DJ Csabi. Sziasztok, szuperek, Encsike is magához tér. Hétvégén sok volt a buli, péntek, szombat. És úgy, hogy kellett picit regenerálódni. Csodásan szép vasárnapot kívánok neked. És minden kedves SDL hallgatónak. Kelemes zenehallgatást nekünk is, jó adást neked. Ahogy hallom, egy újabb buliba csöppentem, drága DJ Csabi, a jó Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, szeretettel, kis családod körében. Még nagyon sokáig boldogságos szülcsi napcsit kívánok neked, sok-sok szeretettel minden kívánságot teljesüljön. Pusztjuk-e Encsike, köszönöm szépen Encsike, nagyon megtisztelő, kedves, aranyos vagy, érezd jól magad. Új gyerekek, kiszáradtam. És Encsike nem az utolta meg önmagát, vegyünk tovább egy újabb nagy csapattal. Nagy kedvencemmel, figyelj!

És itt van a linket, Stefán is. Hello, hello, Stefán, sziasztok, üdvözletem nektek. Csumi Csabi, ezt üdv minden szuper hallgatónak innen Skóciából. Isten éltessen erőben, egészségben, sok boldogat. Nagyon szépen köszönöm, kedves Stefán. És szeretek én egy zenét. Who forgot a you and me-t, menjen Vajkócra, meg Kőszegi Gabesz kollégádnak. Ide Skót felföld, persze, üdv minden kedves Skót és magyar hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Stefán, a kérdésedet megnézem. Egy nagy pacsi neked.

Kedves Stefan, nem találtam meg az a zenét, amit kértél. Helyette menjen majd neked a Fresh Systemtől a You and Me. Igen, ugyanaz, csak nem más az előadó. Kérem, legközelebb majd beszerzem egy nagy pacsi nektek még egyszer.

Hát bizony nincs is jobb, mint egy jó kis Majorka, ugye? Jók a decemberben el tud menni az ember. Kedves Stefán, akkor szóljon neked, Fresh System és You and Me. Szerintem ez se rossz kis zene, ám. Igazán meghozom, hogy szerintem mindenkinek a jó kedvet a főzéshez. Kedves hallgatókat! Most ugye ez, én számomra is egy különleges vasárnap, hát megpróbálom nektek a legjobb, legtöbb kedvencemet hozni a mai napon. Ezt itt minden, mint a jó boltban.

is ismételtem Viber üzenet, kedves Zsigovics Sándortól. Csak úgy szeretnék kérni egy számot a tejfölös vagyok barátunktól, Szücsi napod alkalmából, Fáréd című számát. Küldeném főleg neked is a születés napod alkalmából. Köszönöm szépen, kedves Sándor, azt írja nekem 160 BPM. És az őszi 50-es. Csak neked a Hertz in the Hertz-t a Brünnchentről. Kedves Sándor, ez a zene nekem egy nagyon-nagyon kedves emléket jutott eszembe. Azt a bizonyos 1994. június 10-ét, amikor elindítottam a Playgombot. Nagy pacsi, neked köszönöm. Biztos, hogy sor kerítünk rá mai nap folyamán.

0: kedves hallgatók! Kedves Tomi összeszedte bátorságát, és beköszön nektek, attention!
1: Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit innét a Csabitól, és nagyon boldog születésnapot szeretném neki kívánni, örülök, hogy itt lehetek, és Isten éltesse sokáig, még legalább egy 100 évig, és nagyon köszönjük a vendéglátást, ezt a meghitelesítést, hogy itt lehetünk a stúdiójában.
0: Köszönjük szépen kedves Tominak, ismét neki megszokva a mikrofon használat, gyerekek. De nagyon nagy meglepetés, hogy itt vannak, nagyon örülök neki. Megyünk tovább, Ree McCoy, The King Get You I Want Love. Itt van velünk kedves Gyuri Zoltán ismételten, azt hiszem nekünk szép délutánt kívánok, jó munkádok, akik főznek azoknak meg jó főzést. A műsorvezetőnek kívánok boldog szűnapot alkalmából, nem kívánok egyebet, minden lépésedet kísérje szeretet, arcodon belül lelkedben nyugalom, légy boldog ezen a napon, köszönjük szépen kedves Zolikám, egy nagy pacsi neked.

És ismételtem Viber, itt van velünket, de Csoki Zsolti is. Szia, szia Zsoltikám, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, nagyon boldog születésnapot kívánok. Sziasztok, szuperek felső tárkány jelen. Nagyon szépen köszönöm Zsoltikám, nagy pacsi neked.

tovább egy nagyon nagy kedvencem, mert gyerekek, úgy sokat pörgettem a diszkóban. Ezen Machine Nine Kravels, és a Bush the Feeling onnál sajnos az énekese már nincs köztünk, de a Nikit örök ki megérjezzük a szívünkbe, meg ezt a zenét is persze. Köszönöm, kedves Császár Alandás, hello, hello, Andiskám, ú, micsoda képet kaptam, gyerekek. Boldog szülinapot a Buli királynak, Barcelonából köszöntünk szeretettel, és ha már spanyol, akkor tolj egy kis Lof Majorkát. Köszönjük szépen, Andiskám, már szólt, ugye, pucil az egész brigád, és na közben hallom, hogy már le is játszottad, érezzétek nagyon jól magatokat. Nagy facsi, hatalmas ölelés nektek.

újabb Vibe üzenet kedves Ritától. Szeretnék kérni egy zenét, a Mehetettől Rossz vagyok című dalát, mint kedves Rita, rossz vagy? Ugye szoktam mondani, legyetek jók, ha tudtok, mindig jön össze. Néha kell egy kicsit rosszak is lenni, tudjátok. Ilyen az élet, ilyen ez a Boniem.

és itt van velünk Viberünkön kedves Józsi is. Hello Józsikám, sziasztok! Ágének is egy nagy puszi. Ali, jó a zene, DJ Csobinak üzenem. Nem tudom, mit hagytál ki, ma szuper idő van. Köszönöm szépen Józsikám. Boldog szűnapot kívánunk, jó egészséget, további jó zenét, és köszönöm szépen nektek, meg jó főzés, zenehallgatást kívánok. Egy nagy pacsi. Tekerjétek meg a robotgépnek.

figyelmelünket, de Szabó István és kedves családja. Szia Csobi királyt, szeretném kérni két részét. Lockless Skies, neked nagyon boldog szülinapot kívánok, legyen szét volt. Köszönöm szépen, kedves Istikém, a jó kívánságokat. Megnézem a keresett zenét. Érezzétek ti is jól magatokat, nagyon-nagyon. És egy nagy pacsi.

Kocsis Péterten, Vibe jözet, itt van velünk, kedves Kolozsim is felébredt. Hello, Rímikém, sziasztok! Szétabott, szia Csobi, végre én is magamhoz tértem már. Hétvége fárasztó volt, azért annyit szól megemelni a poharat. Jó adit és szuper napot, másnapos banda. És már majd elfelejtettem, szóval nagyon boldog születésnapot, köszönöm szépen, Imikém. Azért az alkohollal vigyázz, mert néha olyan dolgokat hoz ki az emberből, ami...

Valunk, kedves Mozsi! Szia-szia, Mozsi leendő nagymami! Szia, Csobi, szétnapot és szuper adást kívánok neked! Megérkeztem végre, ideje volt, kedves Mozsikám! Boldog születésnapot kívánok nagyon szépen, köszönöm az a szép képes napot is! Kedves sokatok, a következő zenénk egy kérés lesz, kedves Ritától! Jő neki minden is jobban menjen a takarítás! Méghozzá egy régi-régi, messzi-messzi galaxisban élő csapatról van szó! Nem más, mint Manhattan. Kicsit most segített neki DJ Plastic. Kicsit átdolgozták, meggyurmálták ez a zenét. Szóval akkor rossz vagyok.

perc, hogyha van kedvetek, akkor lehet ám egy kicsit ám táncolni, billegni jobbra-balra, fokon alakkal dobolni. Meg elkapni az asszony farát, ugye?

Húha, húha! Itt Erik is, az Árjon be a gyár, egy Saba Summer Lemix benne. Figyelj, szuper akkor! Csapjatok bele a paprikás krumplival, éppen valaki az főz.

Itt van velünk kedves Veronika is, megtisztel füleivel. Szia, szia Veronika, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, kívánom neked és Matyi barátunknak nagyon boldog születésnapot. Szeretnék kérni számot a Vajkóciaknak, Stefánnak, Skóciába. DJ Bozovitoda, az On Már Tréj. Megnézem, kedves Veronika, érezzétek jó magatokat, nagy pacsi nektek. Itt van velünk kedves Risinger Misi. Szia, szia Misikém, üdvözletem nektek. Szia DJ Csabi, csapja lovak közé, dicsétessék a szupereket. És azt írta nekem kedves DJ Csabi, Isten értesen sokáig füled érjen, bokáig, Kisváros jelen. Köszönjük szépen nektek, nagy pacsi.

hát most Mozsi pedig üzeni Ritának, hogy jó munkát. Kapom több sorba tőle a jó kis gifeket, köszönöm szépen Mozsikám. A következő zenére ma te is táncolsz.

0: És itt van velünk kedves Erika is. Szia, szia Erika, üdvözöllek titeket, és szia Csovi. Nagyon boldog születésnapot kívánok, jó adást és sok hallgatót kívánok a mai napra. Esetleg szeretnénk én egy Madonnát. Mindenkinek, aki szereti, köszönöm szépen további szintabot. Szia Erika Győrből, nagyon szépen köszönöm kedves Erika. Most nem Madonna lesz, hanem valami más. Figyelj!
1: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
0: Egy kis tígyan és a csokkirály. A maszkos csávú, ugye?

Pét Vájba üzenet, kedves Mihálovics Józsinál is úgy látom, berögnek a kajcsik, azt hitte nekem jöhetnek a BPM-ek, grillemnek a husik. Így van, kedves Józsikám, Isten édesen, köszönöm szépen, hogy a fincsi muzsikákat.

megyünk tovább mindenki Madonnájával. Így segítetek ki Madhouse, kedves Erika kérését halljátok itt a Szuperen. Micsoda kérés, micsoda zene. És ha jól tudom, Madonna újra fellép majd.

egy újabb üzenet kedves Stefántól. Azt hittek újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár. Mennyit partiztunk a Pataki Highlanderbe. Erre is aki érti, az érti, köszi Nika HB Matyinak is. Így van Stefán. Már bizony-bizony sok parti, sok buli, ugye? Nekem is van még egy pár gyerekek idénre. Amikor vége van a nyár, hogy akkor jönnek-jönnek a bulik sorba-sorban. És mindenkinek kellemes főzést, utakon vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Kedves Kelemen Tomék is elindultak haza. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok-sok ajándékot. Nekem kaptam egy hatalmas tortát. Nagyon szép. Úgy térek még magamhoz, különben a meglepetéstől. Reggel 9 órakor szólt a csengő, még kisgatyába voltam.

mondom én, ugye? Kedves Erika pedig megköszönte a zenét. Erika nagyon-nagyon szívesen. Kedves hallgatók, mindenkinek azt kívánom, hogy legyen szuper napja, szupereket főzzetek, mert úgy érjen véget minél hamarabb is, akkor jött a megérdemelt pihenés. Persze, aki megteheti.

és ismételten Viber, itt van velünk a mi Dr. Toma, Dance doktorunk, hello Tomikám, sziasztok, hatalmas pacsi és ölelés nektek, Évinek is, meg a kutyusoknak. Azt hitt nekünk, kedves Tomi, boldogságos szülinapot kíván lakni a család, Csabikám, én még dolgozom, de hallgatunk téged, kaptam egy képet is, hát, Tomikám, jó belehúztál, kitartást neked a melóban. Van kedved, akkor kicsit lehet táncolni is, tudod, olyan simulósan, majd megyek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem, mi sokat fogunk ám bulizni.

kedves hallgató, nem tudom, lesz-e még rosszabb, vagy lehet-e még rosszabb. Remélem, hogy nem. Ezt énekelte nekünk Repülők. 2023 DJ Perky Hard bootlegben. Menjünk tovább, kedves Stefán, ha már emlegetted a nyári estéket, szóljon egy dal akkor a nyári estéről, egy Radio Tracksben, Pete Junior Fernando közöséről. Egy kicsit maradunk még hazai vizeken.

ismételten ismételten Viber üzenet, ez a Zsigói Sándor. Meg lesz, ne aggódj! Mostan ékezni fog, hiszen benne vagyunk a BPM-ek sűrejében, tudjátok, hogy szoktam mondani, lovaglunk a BPM-eken. Hozzánk még egy kedvenc magyar csapatom, akik szerintem annyi ide zenélnek, mint

Kedves hallgatók, hát történt egy olyan dolog most. Képzeljétek el, kaptam egy kávét, de ezzel az üzenettel. Ezt a kávét Hudi küldi Szóládról, hogy jobban bízd a túrórát. Köszönöm szépen! Hát vannak még meglepetések, ez a nap csupa-csupa meglepetés. Nagyon király nap ez, gyerekek. El vagyok spanolódva, tisztára forra vérem. Ja, bele is kukkantok gyorsan az alásterbe. Na figyelj csak!

pillanat, úgy legyen gyerekek, úgy legyen, vidám legyen, zenével teli, és jó kedvet perce, minden zenét hallgatunk, az mindenre is jó,

és ismételten Vibe üzenet, kedves Kassa Timi újabb üzenete. Azt kérdezi tőlem, hogy maradnák-e túlórázni. Hát kedves Timi, megnéztem az adástervet, nincs utánam senki. Szerintem füvet se kell nyinni, kaszálnom sem kell. De kinézek itt az ablakon. Nem, semmi. Maradok veletek 13 óráig. És nagyon szépen köszönöm. Süteménykészítőknek is ugye kell zene, meg a pogácsa szakatóknak, meg persze a takarítóknak. Köszönöm szépen mindenkinek.

Kedves Ladár Szabi pedig azt írja, Náksi tegnap este Pilisen volt koncerten, azt hiszem valami városi nap volt. Ha már ennyire klasszikozunk, akkor egy Szatmár is beleférne, így van, kedves Szabikám. Szerintem az is bele fog férni 13 óráig. Köszönöm szépen neked, hogy megírtad. Most pedig megyünk tovább Zsigovics Sándor kérésével. Számomra ez nagyon-nagyon sokat jelent ez a zene, gyerekek. Ő pedig nem más, mint hogy én hívtam a 90-es évben a kis cofos. Művész nevén, ugye Brüntjen, az igazi neve Jasmine Wegner. Mikor lenyomtam az első play gombot, azon a bizonyos kétkazettás Panasonic Magnum, a keverő még a holdba se volt. Hát akkor ugye nem volt szingomb, hanem hallásra kellett ám keverni a zenét, gyerekek, hát nem mindig jött össze, de ott nem az volt ám a lényege.

És ugye, kevesen tudjátok, csak az, aki ugye diszkót csinált, hogy a 90-es években ugye, és ugye nem csak a 90-es években, a 2000-es években is, sok-sok szerelem létrejött a diszkóba, és hát bizony-bizony gyerekek, jó volt ezt nézni, hogy a párok összejöttek, nagyon sokat megéltem ám, és jó érzéssel töltött el, ezek a zenékre jöttek össze, és sokat-sokat táncoltunk, bulisztunk. Nem vittük oda a telefont a DJ-nek, hogy figyelj, játsz már le. Mindegy, hogy mi szól, mindegy. Táncoltak, az volt a lényeg. Ugye, akik ezt nem élték meg, azok nem tudják, hogy miről van szó. Jó lenne, ma is így lenne. Van valami kettes Lovász Karcsi, hello, hello Karcsikám! Hello, Csabi király, nagyon sok boldog születésnapot kíván neked! Köszönöm szépen Kaleszkám, én meg nagyon szépen köszönöm azt a bizonyos szép ajándékot, amit küldtél, gyerekek, kaptam egy szép órát! Hangfal, bakelit, lemezjátszó látható rajta, ékesíti a stúdió falát, úgy mint a többi! Köszönöm szépen még egyszer Karcsikám, nagyon megtisztelő vagy, nagyon köszönöm! Kedves Huri pedig megírta, szívesen túlról nincs beírva senki. Dehogy nem, Andiskám, be van az. Tedd fel a szemüvegedet.

0: volt a kis cofos, a kis blüntjen. Gyerekek, tarolt annak innen a Billboard listán, tarolt. Meg a következő csapatunk is, figyelj csak! Makanalakat készíteni, haverőket, meg mindent is.
1: Maximum.

ő pedig tejfős hajú barátunk, akit soha nem hagyunk ki műsorból. Hyper, Indie Kintent Noise Remixben 2024-ből csak nektek, Svéciában.

0: Szerintem aki még nem melegedett be, az most befogám. Főleg a következő zenére. Lehet rázni majd a popót. Itt van velünk kedves Kobi, Sanyi. Szia, Sanyikám, üdvözlöttem nektek. Szia, sziasztok, szuperek, itt vagyok ám, mindenkinek széte volt, én most élek, nem sokára Pestre, hát volt tegnap minden. Répás pusztán voltam, ez Kaposvár közelében van. Valamire emlékszem, valamire nem. Hát így szokott a zenét, Sanyikám. Azt írta nekem, jó is, rossz is volt, de mindegy, megtörtént, ez van, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Kobi, Sanyi, Zugló. Köszönjük szépen, Sanyikám, vigyázz magadra az úton, és egy nagy pacsi neked.
1: Olyat mutatunk, hogy elállna füled.

Ez a bizonyos szuper, szuper, ugye? Ami persze a Super DJ Rádió. Hiszen itt nekünk FM. Mikor itt a Super DJ Rádió, ne tenne hallgass másra! Hogy ígértem, akkor rázzuk meg azt a bizonyos popót! Mert ebből egy show nem elég, tudjátok!

is Peterten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Mónika is. Hát szia, Mónika, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi, örülünk, hogy itt vagy, szuperek a zenék, nagyon szépen köszönöm. Nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen szép napod. A férjemnek, Matyinak is kívánok boldog szülinapot, ő tegnap ünnepelte. Úgy minden hallgatónak, családkámnak, Stefánnak, Skóciába, természetesen a Bajkóci Magnak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Mónika. Kedves férjed, is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a Super DJ Rádió stábja nevében is. Kaptam egy képet is, hát persze, hogy Szilva. Egészségünkre akkor.

kedves Mozsi pedig azt jött, de jó, szuper, köszönöm szépen, tejfölös hajú kiabálós. Ez! Bizony, bizony az öreg Chávez. Ja, ez! Nem ilyen mély, jó sok slágert hoz nekünk, mert nagyon szeretem a csávót. It's nice to be important, but it's more important to be nice. És ugye, hogy az évek során úgy mindenki is, hogy Baxter is ugye változik, mind zenében, mind pedig előadás módban. Ő is mozog ugye trance vonalon, jó zenéket szoktak csinálni, szoktam hallgatni, úgy a következő csapatunkat is, amely két csapat lesz. Az egyik FLM, ő Császár előd ugye énekese, másik pedig Soho Party.

0: fel a hangerőt, hey, most ide vár minden nagy menőt. Mindenki itt van, aki számít, csak a zene, ami kábít.
1: Azért remélem, nem kábultok el, nem futol a leves, meg a pörköltségig le, ugye?

ismételten Viber üzenet, kedves Kolozsimi írja nekünk, brutál jó volt Bünchen. Köszönöm szépen, kedves Imikém. Más világ volt az biztos, a 90-es években diszkóba járni, én részesen voltam, hál' Istennek. Örülök, hogy akkor lehettem fiatal, így van, kedves Imikém.

megismételtem Viber üzenet, itt van velünk kedves Max. Hello, hello, Maxikém, sziasztok! Szia Csabi, sok boldog születésnapot kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Bűntját én is nagyon csíptem. Azt kérdezi tőlem, hogy kérhetnél tőlem egy zenét, a Dust Mode, Kleine Maus. Köszönöm szépen kedves Max, megnézem, de szerintem biztosan megvan. Gyors zenéknél vagyunk, szerintem menni is fog rám sokára. Köszönöm szépen, hogy így vagy nagy pacsi neked. Akkor kedves hallgatók, ne felejtjétek el. 12 órakor nem állunk, mert megyünk tovább 13 óráig, azután pedig majd ki tudja még mi lesz itt. Továbbá is jó szórakozást kívánok mindenkinek.

kedves hallgatókat, remélem, hogy mindenki lassan-lassan elkészül az ebéddel. Finomokat főztetek, finomok lettek a rántott húsok, lapos húsok, meg minden is, mindenhova is. 11 óra 50 perc táján érkezik hozzánk kedves Max kérése. Fantasztikus csapat, Dászmondós, a Kleine Maus. Német Rave csapat, Happy Hardcore-nak is hívtuk ugye annak idején. Szerintem ez is egy emléket ébresztő zene itt a Super DJ Rádión.

BPM szám se gyenge, 170 gyerekek. Erre a zenén lehet, aztán lehet kavargatni az ételt. Nagyon szívesen megszíj.

ismét egy nagyon megtisztelő üzenet, kedves. Jövő széni a Zsuzsannáló. Szia, szia Zsuzsikám, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi. Emlékszem, mikor még menő volt a derékig felhúzott farmer oldani és kazettát hallgatni? Hát bizony, bizony Zsuzsikám, én jól emlékszek rá. Kívánom, hogy a mai nap ugyanazt a nyugalmat és stílus hozza, ami sosem megy ki a divatból. Boldog születésnapot kívánok neked, Vince Karesztény, Boni kutya. Köszönjük szépen, kedves Zsuzsikám. Hát én bizony visszasírom azt a korszakot, ugye. A jó kis Velszatya farmer, oldal zsebes gatya, gyerekek, de nagy volt az. A Rocco Farmer. A susogós Adidas, tudjátok? Ó, Istenem.

újabb Vibe üzenet kedves Max-től. Közben megy a fűzés krumplírás. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Max, én is nagyon szeretem. Jó kis tejföllel. Tudom, kedves hallgatók, ti hogy vagytok vele? Néha olyan finomak és jó esnek azok a bizonyos egyszerű kaják, mint a medve talp, meg ilyesmi, meg strapacska, meg a jó kis túrós tészta, meg hogy az étteremben hívják, hogy a krumplis tészta, gránátos tészta, mint cukorral szokta venni a káposztás tésztát, meg borssal. Kicsit édes szájú vagyok, megmondom őszintén. A következő zene pedig szóljon nagyszerű embereknek, akik meglátogatnak a mai napon, kedves Kelemen Tominak is párjának, hiszen tudom, hogy nagy Forma 1 rajongók.

Tomorrow. DJ Visage. És az a bizonyos Formula Monte Carlo. Az öreg Schumi, a 7-szeres világbajnok. Szerintem ővel nem bírtak. Igen, kedves Tomik is tudják hallgatni az autóban. Tomikám, gázpedálra óvatosan majd.

És itt van velünk a kedves Őri család, Őri Adrián. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, az Őri család is nagyon boldog születésnapot kívánt Szemöldökről. Nagyon szépen köszönöm, Őri, nagyon megtisztelőek vagytok. De ha már emelkedett BPM-en vagyunk, akkor szeretnék kérni Magic Café-t, az életem a tánc számukat. Köszönöm szépen Isten édesen. Nagyon szépen köszönöm én is, kedves Adrián. Hát most, hogy kicsit közelednek majd a mutatók egymás felé simulnak, egy kicsit majd lelassulunk, utána szerintem majd újra felemelem a BPM-et, akkor menni fog a zene. Köszönöm szépen még egyszer nektek. És persze egy nagy pacsi. Addig meg sumitója itt nekünk. A piros Ferrari-val. Szerintem mióta én élek, Ferrari rajongó vagyok. Tudjátok, nem azon meglőzött, csak szeretem.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Jani is. Szia, szia Janikám, üdvözletem nektek is. Szia Csabi, boldog szűnapot. Egy maratoni szűnapi műsort el lehetne viselni ilyen jó zenékkel vasárnap. Délután Janek voltam, kisvérő, jó buli. Nagyon szépen köszönöm, Janikám, nagyon kedvesek vagytok. Hát tovább megyünk 13-ig, aztán pedig majd meglátjuk ide valamelyik kollégám. Egy picit pedig Ákos arról fog nekünk énekelni, hogy ilyenek voltunk. És mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Ebédeljetek, és hallgassátok a Super DJ Rádiót. Remélem DJ Smog is hallgatja.

0: úgy ismételtem, Viber üzeneteket, és Mihálovics Józsefnál is sütölget a sütőbe, kaptam egy képet, készül az ebéd, kívánom további jó étvágyat, hogyha elkészül nektek. Figyeltet egy újabb óra, mindenkinek jó szórakozást kívánok továbbra is. Délutánosodnak kitartást a melóban.
1: Szívvel szorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult.

ismételtem Vibe üzenetkedve Spelle Sándor üzenete. Szia, szia Sanyikám, üdvözletem nektek is. Szia Csabi hadvezér. Ez nagyon jó. Először is Happy Birthday, egy Anthem, Set You Free-t esetleg pörgethetnél. Puszi pacsi mindenkinek, köszönöm vezérem. Nagyon szívesen, kedves Sándor. Nagyon-nagyon nagy kedvencemet kérted, Sándor. Örömmel teljesítem. Rufus után megyünk ezzel a zenével. Nagy pacsi Sanyinak. Megint pösök a vérem, gyerekek. Ide forjon.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Megyünk tovább Judival. Egy napokban láthattatok, táncolt a lány is a színpadon. Nagyon cukik voltak. Groove-hoz is, hogy mit ér neked. Na, mit ér nekünk?

újabb megtisztelő üzenet, kedves Bozóki Lászlótól. Laci azt írja, köszi a túlórát, de igen, emlékezetes lenne, ha ma születésnapod alkalmából 14-ig lennél. Köszönöm szépen, kedves Lacikám, hát semmi se lehetetlen. Nagy pacsi neked!

ismételten Vibe üzenet, kedves Mozsitól is kapom a csodálatos kis gifeket. Köszönöm szépen, Mozsikám, nagyon aranyos vagy. És itt van velünk kedves Varga József is. Szia, szia, Józsikám, üdvözletem nektek. Szia, szia, kedves Kóta, jelen van tesó, mint mindig kellemes a zene. Köszönöm szépen, Józsikám. Hallgassátok tovább is a Super DJ Rádiót. Hisz tudjátok, csak nektek zenélünk a nap 24 órájában. Fantasztikus kollégáimmal,

gyerekek, mekkora zene ez, de szeressem. Entrance, Set You Free. 1994-ből egyenesen Amsterdam Remixben. De én pedig köszönjük kedves Pelle Sándornak, mekkora kérés.

is ismételten Vibe üzenetkezős Varga Józsiéktól. Tudom, hogy vasárnap van, és te is szeretnél pihenni, nagyon szépen köszönjük, hogy maradsz. Amíg kedved van, teljesen megértem. Jó zenéket tolsz, ezért szeretném mindenki, hogy maradj. Józsikám, nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon megtisztelőek vagytok, nagyon jól esik. Jó a kedvünk, tovább túlrázunk, ugye? Hát most kihagytuk a túlra indulót. Nem kell az mindig, ugye? Remélem, a pogácsa szaggatók se adják fel, utána szaggatják a pogácsát, meg a jó kis sütiket, majd kérek belőle a Viberen, kibicsinál délután.

és Pelle Sándornak nagyon szívesen. Köszönöm a nagy szívet. Tudjátok, ilyenkor jön az DJ Csabinál, akkor egy kicsit átmegyünk egy ilyen finoman mondva egy jó kis trance buzsikába. Érkezik hozzánk Rantú és az RV-vel.

0: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu
1: Na most aztán engem gyerekek rá az a hideg, komolyan mondom. Nagyon meleg van most a stúdióban, de esküszöm, hogy libabőrös vagyok ettől a zenétől.

filmi várható még a továbbiakban. Egy DJ Tiesto, Sean Baker, Silver, meg a többiek. Na figyelj, szuper! Most aztán rendesen belecsopok a lecsóba. Itt a következő üzenetünk, név nincs csak telefonszám, hello, nagyon jól tudod a zenéket Felvidékről, itt küldjük Naszádról. Naszfadról, bocsánat, szép vasárnapot mindenkinek, boldog szűnapot Roland, köszönöm szépen Rolikám. Csak kiderült a neved is, Felvidéknek egy hatalmas pacsi, csak úgy csattanjon gyerekek.

itt van velünk Encsike újabb üzenete, ez az, megjött a kedvenc hang is. Imádás ezzel, Csabi, Gyuri, zseniális, maradj csak kettőig, én is támogatom. Örülön neked, utána pedig rengeteg gyertyát el tudsz fújni. Csak bírsz, szussza, hajrá Csabi, hajrá estére. Köszönöm szépen, Encsike, nagyon aranyos vagy. És még azt írja, kedves Encsike, annyira szétestem, sok buritól nagy, hogy Mazsit bombázza a rádió üzeneteivel, még jó, hogy Mazsi toppon van. Így van, Encsike. Hát, tudod, hogy szokták mondani. Aki éjszaka legény vagy csajszi, az nappal is legyen az. De itt vagy, és ez a lényeg, itt vagytok velünk. Köszönjük nektek. Kedves Varga József pedig azt írta nekem, hiszed vagy nem, én Nuddit csináltam magyarós, kaptam egy képen is, gyerekek, úgy nagyon jó néz ki, megkapkodnék bele most egy párat hirtelen.

jöjjön egy nagy kedvencem, gyerekek. Imádom a csávót. Ő pedig nem lesz más, mint Sean Baker. És micsoda zene. Hát remélem, hogy mindenkinek adunk egy kis powert. Na figyelj!

Hey! Na gyere, Chávez, told meg nekünk! Lehet énekelni is, figyelj! Vagy röf-röf?

itt van belénk kedves Lovászka Atyújból. Tömi király addig zenész, amíg szeretnél, ez a tennapod és a család a legfontosabb. Így van, kedves Kareszkám, nagy pacsi neked!

megyünk tovább, Facebook is a Follow Me. Kövess engem, kövessétek a Super DJ Rádiót. Itt van velünk DJ Simon is, az eredeti Svédországból. Hello, hello, Tomikám, sziasztok! Tiszteletem Csucsu királyunknak. Boldog születésnapot kívánok, jövök utánad, mint Ligtömő Tamás, hogy teljesen teljes legyen a nap élő műsorokkal. Tomikám, köszönjük szépen neked! Akkor 13 órakor le tudok ülni, ebédelni. Nagy pocsi neked, várunk sok szeretettel!

0: into the light. Follow me.
1: És hát bizony-bizony sokszor ugye ez a rész borzolta fel a kedélyek a diszkóba, de kicsit megálltunk pihenni, aztán újra basszus. Éhezd a ritmus, vedd az ütemet. Dübörög a sütőből egy üzenet, ugye? Kész van a kaja. Figyelj, jöjj még egy nagy kedvencem. Még egy kis trenc muzsika. Sokan meg fogjátok ismerni, hiszen nagyot ment annak idején a klubokban is.

hétvégén van most bulim, és nem nagyon vagyok itthon. Szerintem a jövőre elhalasztuk ezt a találkozást. Köszönöm szépen! Kedves Max pedig azt írja, a trance nagyon szereti, és a Pooben a klipe is nagyon jó, kis poénos. Így van, kedves Maxi! Kedves Bozóki László pedig azt írja, nálunk ma ebéd, de a falusi húsleves, valamint rántott húsi van burgonya pürébe. Jaj, Lacikám, az nagyon finom. Majd neked is jó étvágyat kívánok 14 óra után. Inkább 13 óra után, mert jön Digi Simon 13-tól hozzátok. Most ebéd közben meghallgattam a tankcsapdától a Magyarország turistot. Csabi, ez a te napot. Köszönöm szépen, Lacikám. Nézzük majd egy kis tankcsapdát is. Bele spréseljük még ebbe a fél órába. Előttem a jöjjön hozzátok. Szintén egy nagy kedvenc zeném. Kéréseket is megpróbálom belepéselni, pici türelmet kérek szépen. Kedves Kovics anyja pedig azt hitte, késett a vonata. 20 percet is visszakapta a felét a vonatárnak. És még annyit is írt, nagyon boldog születésnapot kíván neked, Kovics anyja Zuglóba. Köszönöm szépen, Zsanyikám, neked meg kitartást a magyar államvasutakhoz. Azt mondják, majd megy ott valami vonat 160-nal is. Fel nem robban a sín alatta, ugye? Na figyelj csak, mi jön hozzánk!

ez volt aztán a Pepperoni, figyelj csak! DJ Supreme, meg egy nagy csapat a Klubfix közöse. Jóvá, sztájna gyere! Gyerekek, már széttáncoltam a szőnyeget.

újabb vibe-ézet, kedves Farga Józsit, Gole, aki itt imádja Space Frogot. Hát Józsikám, szerintem sokan vagyunk így ezzel a zenével. Itten tudjátok, a legjobbak a legjobb helyen, azaz ti.

most kapaszkodj, Szuper DJ Rádió. Jöjj hozzánk egy nagy ember, nagy kedvencem. Szintén, mert sok van, ugye? Kiki Klub Big Man. Master Boyó ismerhetitek. Mikali Revolution. Na gyere, őrüljetek meg velem egy kicsit. Én már meg vagyok.

hát akkor még egyszer minden szülinaposnak nagyon boldog születésnapot kívánunk, minden négy naposnak is.

figyelj, szuper, akkor háromra fenn a kéz. Meg a fakanál, meg a lábos, minden a levegőbe. Bogrács azért maradjon, meg az étel. Három. Három és fél. Kettő.

illetve Gyuri Zoltán pedig azt hitt a Viberünkön, az egyik legnagyobb zene, így van Zolikám, azért szeressük is, ugye? Gyerekek, most úgy érzem magam, mint régen a diszkóban, mindig úgy érzem magam, amikor nektek adásolok, de most nagyon érzem, a fonalat szerintem elkaptam valamit. Nem a náthát. Kedves is a család, pedig azt írja Masterboy, ezt kell nekünk. Így van, Istikém, kellám. Ez adja a power-t, ugye?

ismételten Viper üzenet, itt van velünk kedves alias Jani. Hello, hello, Janikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Nagyon nagy megtiszteltetés érne, ha rajtatok keresztül fel tudnám köszönteni kedves lányomat, Bánfi Natáliát, 18. születésnapja alkalmából, és a kis drága feleségem, Tréfi Melindát, szeptember 20-a szülinapja alkalmából, utóirat, szeretlek, csöcsös. Gyerekek, köszönöm szépen, hát akkor Janikán nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánom nektek. A Super DJ Rádos Telve nevében is. Hát az nagyon nagy volt. Menjen nektek a következő zene, jó? A szülinaposoknak, már ilyen sokan vagyunk.

E kérdés itt a Super DJ Rádion. Érkezik hozzátok az a bizonyos varázs, varázslatos Magic Kefir. És az életem a tánc. Azt már nem tudom, kikértem, nagyon-nagyon sokan írtok. De indul a zene nektek akkor.

kedves Varga Józsefék is írják, Viberünkön holnap leszünk a párommal együtt 7 éve. Nagy pusztítást szeretnénk küldeni Verdes Andikának, köszönöm, hogy jöttél, Maci. Gratulálni nektek, Józsikám. Nincs 28 éve vagyunk együtt, az asszonya, tegnap ünnepeltük. Nagy pacsi nektek. Meg akkor gyerekek, rázzuk be még egy kicsit a végét. Így Simonnak bemelegítjük azt a virtuális tánzteret. Az igazi eredeti DJ Simon. És 15 órakor pedig érkezik hozzátok DJ Surci. 18 órától jön hozzátok Zsolti. Akkor pedig kedves Lyman, zárja ez a mai adástervünk. Hallgassatok bennünket, hisz a nap 24 órája van, csak nektek zenélünk. Ezek vagyunk mi, a Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk. Janikám, nagyon szívesen.

ismételten Vibe jönet, kedves Magyi írja nekünk. Azt mondja nekünk, Csöcsös, milyen szépen beszéli az asszony. Hát Magyikám, tudod, van aki így, van aki úgy. Ányház, annyi szokás. Gratulálok, 28 év, az igen, az egy gombózból is sok. Köszönjük szépen, kedves Magyikám. Hát na, ez van.

akkor, kedves hallgatók, engedjétek meg nekem, hogy a sok-sok BPM után egy kicsit lazára vegyem itt a figurát. Tudjátok, lazán, mint a kazán. Tatám, papám, mindegy. Érkezik hozzánk egy zene. Én nagyon-nagyon sokat játszottam a diszkóba. Én egy kicsit lelazítalak benneteket, amit szóltok hozzá. Érkezik hozzánk Sanastick.

kedves Varga József pedig azt írja Viberünkön, akkor hozzád képes sehol sem vagyunk. Nektek is gratulálok, sok boldogságot tovább is. Ja, Józsikám, nem mondj már ilyet, hogy ne lennétek. Nem jelent ez semmit. Nem egy verseny, érted? Jó boldogságot nektek, majd eléritek ti is azt az időszakot. Jó visszaemlékezni ugye a közös pillanatokra.

0: kedves Kovicsanyi pedig azt írja nekem, hogy tudom, hogy imádod a kihalt minden, de ha lehet, akkor most a vers mindig ugyanazban a deszkén, én Bonanza Banzájtól. Csanyikám, azt terveztem, hogy mai nap ezzel zárom a mai műsort. Köszönöm szépen neked, vigyázz magadra! Kedves alias Jani pedig azt írja, hogy jaj, milyen zene, ezer éve nem hallottam. Jó, Janikám, ezért érdemes hallgatni a Super DJ Rádiót, tudjátok. Minden is előfordul. Kedves Icsó Istvánék is írják, kedves DJ Csabi, az Icsó család újra kíván neked nagyon sok boldog születésnapot, örömöt, erőt, egészséget, és minden jót az életben, és mindez a családod körében teljesüljön. Csak én nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelőek vagytok. Hát remélem, hogy úgy lesz, úgy legyen, persze mindenkinél. És hát remélem, hogy mindenki nagyon-nagyon jó érezte magát a fantasztikus vasárnap délelőttön, illetve délutánon is, és ismételten megtiszteltetés volt nektek zenéni. És persze mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg sok-sok köszöntést. Ígérem, hogy a Messengeren is válaszolok minél előbb. Előtte jól megebédelek. Már mozognak itt a bélbolyhaim. Értem a végére a lazítást. Figyelj csak most, akkor jöjjön egy olyan zene. Tudod? Csak rám néztél. És kész voltam, mint a matek lecke. Na gyere, Rudi.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
0: Énekeljétek.

0: ismételt a Vibe üzenet, kedves Mazsi üzenete. Köszönöm szépen, Csabi, ezt a szuper három órát, további jó ünnepés és szép napot kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, kedves Mazsikám, hogy itt voltál, végig kitartottál velünk. De továbbra is hallgass a Super DJ Rádiót. És kedves Pútyáros is írja további szép napot és még egyszer boldog szülinapot. Nagyon szépen köszönöm szépen, kedves Tajoskám, nektek is minden jót kívánok. Kedves Katra Timi is írja, köszi a túrát. Timikém, nagyon szívesen én köszönöm, hogy itt voltál. Kedves Varga Józsiék is írják, mi köszönjük a szuper zenéket, barátom, és persze a beolvasásokat, jó pihenést kívánunk, és jó étvágyat, Kótai Petőfi utca 98, a Nuddit szeretnére. Szia, Józsikám, köszönöm. Na szuper, akkor elékezett az idő. Vigyi Csabi utolsó zené érkezik ma hozzátok. És mint ahogy az a műsor is, valami véget ér.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
0: Spiggy Boy és Shabba Balkan Group Mixben. The Bonan of the Banzai, hogy a feldolgozása valami véget ér. Még egyszer én is nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet ismételtet itt a Super DJ Rádion. DJ Csobi voltam is, még leszek is, remélem. Hát igyekszem majd mielőbb visszatérni hozzátok, hogyha nem előbb, akkor jövő hét vasárnap találkozunk 10 órától. És mindenkinek köszönöm szépen ezt a rengeteg irományt. Sokszor születésnapi köszöntést. Nagyon fantasztikusak vagytok, nektek mindig megtiszteltetés zenélni. Köszönöm szépen még egyszer, vigyázzatok magatokra!

kedves legényes encsikénk is írt nekünk. Szia drága DJ Csobi, akkor ezek szerint ti már Anikával négyszer is túl vagytok azon, hogy bizonyos retteget 7 éven. Gratulálok nektek, sok boldogat még együtt, és majd gyémánt lakodalmat. Köszönjük szépen! Akkor ti is 98-ban fogantatok örök hűséget, egymástok, mint én annó néhai férjecskémmel. Jöjjön a felhők fölött, vigyázz ránk. Csabi, köszönjük a szuper zenéket, műsort, jó ünnepi is kívánok nektek, pusztjuk Encsike. Kedves Encsike, mi nem akkor fogadtunk örök hűséget, mi akkor jöttünk össze, mi azt ünnepeljük. A házasság évfordulónk az 2006-ban van. Előtte egy kicsit azért csak éltünk. De köszi szépen. Kedves Csoki Zsolti is írja, Csabikám, köszönjük Zsoltikám nagyon szívesen. Kedves Kolozsi Imi pedig azt írja nekünk, köszi szépen Csopi, minden egyes percét jó volt hallgatni. További szép napot, csá, csumi csőtészta. Imikém, csokis palacsinta, csákány, szia! Kedves Gyuri Zoltán is írja, neked meg jó pihenés munka után és zenélés után. Köszönöm szépen, kedves Zolikám, köszönjük, hogy itt voltál. És ha tudtok, mi maradjatok is itt velünk, hiszen érkezik hozzátok DJ Simon, DJ Zsurci Zsolti és Lightman. Kedves Tovász Karcsi is írja, köszönjük Csabi király a születésnapi adást, további szép napot, jó ünnepést és pihenést. Boldog születésnapot még egyszer, Kareszkám, nagyon szépen köszönöm, nagy tiszteletem nektek.

is nagyon szépen szeretném megköszönni még egyszer a kitüntető, megtisztelő figyelmeteket. DJ Csabi voltam, és még leszek is. Persze mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Mindenkinek további szép hétvégét kívánok, és jövő héten is kitartást, erőt, egészséget a melóban. És ne felejtjétek, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. Hát akkor

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Light DJ Simonnal egy kis beugrós adás. Csak hogy tele legyen a napi élő műsorokkal, lehet azt mondani. Én meg szeretek likot tömni. Volt lik, úgyhogy beugrottam, betömjük. Elsősorban szeretném megköszönni Csucsu királyunknak ezt a csodálatos 3 órát, és persze természetesen most már így élőben is. Boldog születésnapot kívánok neki, illetve mindenkinek természetesen, aki ma tölti és ma ünnepli a szüli napját. Itt van az első zene, ez akkor szóljon mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját. Nyilvánvaló, megfelelő ritmussal megyünk tovább, Csucsu királyt. Nem, hogy ma az legyen, hogy megint ilyen lassú zenékkel jövök, akkor legyen, maradjon a gyorszene. Lehet azt mondani, hogy ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytam. Itt van az első zene, Andrew Boy és József Attila, közösen lehet azt mondani, a születésnapomra című nóta. Egy Hawk Birthday remixben szóljon nektek, boldog szülcsinapcsit, plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni bármi, mondani való van. Láttam, Csucsu királynak sokan írtatok, ezt meg lehet tenni nekem is. Úgyhogy ja, egy kicsit zúzda lesz, egy kicsit nem, de igen, és hozok jó sok trances, vagy inkább klasszik trance zenéket. Ha már egyszer tegnap elővettem 300 lemezt, akkor válogatunk belőle, egy kis ismétlés is, ahogy az szokott lenni. Majd a következő zene, lehet azt mondani, hogy ott lesz folytatva a tegnapi nap, ahol az be lett fejezve, de egyelőre ennyi. Majd jövök még, meg szoktam mondani, hogy oh yeah!

0: leszlettemény, meglepetése költemény, csecsepecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten magam. 32 éve elszelelt, s még havi 200 sose telt, hazám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így döltőtől koptató szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, se hív egy. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon
1: tanítani. Tani. Na nézzük gyorsan egy Viber-t, itt van önünk Varga József, azt mondja, hellóka tesó, Kóta jelen, továbbra is nagy üdvözletem Csabesznak, nagyon jó volt. Nekem ne írjál semmit, Józsi, köszönöm, átadtam az üzenetet. Itt van velünk Encsike. Szia, szia, kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok, Encsike Füllel továbbra is. Örülök, mint mindig, ha beugrasz hozzánk. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, pusziska. Encsike, csapasd a jó zenéket reggeli, ez legalábbis nálam még az van. Nem volt egy levegő egyébként, csak hazudnék. Hello Encsi, jó étvágyat, jó reggelt. Aztán itt van az is a család, körbeülték a rádiót már megint. Vagy még mindig SFO se álltak onnan. Szóval itt van velünk is, a Isten azt írja, oh yeah, DJ Simon in the house. Csodás, csodásan szép vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család jelen. Nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, csodás napot kívánunk mindenkinek. Oh yeah. Na jövök, aztán olvasom még a Viber továbbra, vagy tovább is. De addig is elmondom, hogy itt a következő zene, amiről beszéltem, hogy hát ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, úgyhogy az utolsó zene most megint le fog pörögni. 1994. november 10-ét írunk, amikor az Emmanuel-t hozta nekünk azt a bizonyos Acid Face-t. Úgyhogy jöjjön, fészeljünk Acid-et.

1994, és megismerhető Emmanuel Topot, bár meg kell mondjam, hogy ezelőtt már azért volt jó pár zenéje Emmanuel Topnak, amit sajnos nem futott akkurát, mint például ez az Acid Phase, bár az Acid Trance Techno imádók körében a 90-es évek elején azért tudják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy Turkish Bazaar, oh yeah, na az is fincsi volt, meg az összes többi Emmanuel Top zene. De aztán eltelt pár év, lehet azt mondani, hogy 1996 váltottak nevet, Emmanuel Topról átnevezték magukat BBA-re, és úgy gondolták, hogy 7 nap és egy hétvége az egy értelmes dolog egy zene címhez. Megiszenésítették, lehet azt mondani, 7 days and 1 week. Viszont most egy olyan remix jön 2007-ből, amit még én életemben nem adtam le. Hogy ez szólt már itt, vagy sem, a Superend mindjárt kiderül. Jön a 7 days and 1 week és a Rollo and Sister Bliss remixben. Oh yeah!

Na nézzünk, lapozunk tovább a Viberen is. Azt mondja, hogy itt van velünk Putyer Lajos, Hello Lajos, rég halottalak. Azt így a kellemes szép vasárnapot, DJ, vasárnapi napon DJ Simon hadd szóljon. Hello Lajos, jó kajdózást neked is. Aztán itt van velünk a Beef Wild, oh yeah. Azt mondja, oh yeah, szia Simon. Ez a fejhallgató, ez fejhallgatós lesz szerintem, mert megint a rendőrök fognak kérni, hogy hallgítsam lejjebb. Hát lehet. Mindegy, mert a fülészetre, ha elmész, akkor meg úgyis megmondják, hogy hát, tisztelt uram, nem kéne ennyi Simont hallgatni. Itt van velünk a hetero barátom Zoli, aki azt írja nekem, hogy jó adást kívánok türelmetlenbe. Csak hogy értsétek, ez azért van, mert ráírtam, hogy most megint nem leszel, vagy mi van. Nem volt tegnap. Nem volt itt tegnap, érted? A kis szemét. De itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom, hogy mindig azt mondja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdozom. Szép vasárnapot neked is, köszönjük a szuper meglepi adást. Oh yeah. Igazán nincs mit, Karcsikám. Köszönöm, hogy megint itt vagy. Doki azt írja nekem, Simon, ez a zene pont olyan elbebeteg, mint te. Igazi tömegpusztító. Látom, dolgozik a bőrből. Nem, vasárnapon. Holnap elkórházban nem ihatok. De tényleg így van. Csak finoman. Hát odalabul ilyen hülye vagyok. De köszi, hogy itt vagy, és remélem maradsz is. Ez ilyen igazi, hát lehet azt mondani, hogy 90-es évek emlékeket ébresztő zenék. Pidubú, pidubú. Itt van velünk Ázi, azt írja nekem, hogy üdvözlet a hallgatóknak, szia Simon. Fajntos kezdés, ezen a napon ilyen zenéket csapas. Így lesz kerek a nap, oh yeah. Szép napot minden hallgatónak, hello Ázi. Jó kajdózás neked is, és úgy, ahogy itt van velünk Doki is, mármint a mi Doki, nem az a Doki, hanem a másik Doki. A Dance Doktor azt írja, szia Simikém, hazafelé vagyok munkából, kellemes napot neked, micsoda emlék, az Acid Phase, ugye? Hát a következő még milyen emlékezetes lesz. Itt a 7 Days and One Week furcsa remixe után jön egy 1995-ös DJ Scott Project, és a You. Nem a te, hanem a jó, ad a te, az a ízé. Nem jó, hanem én, de te, ő. Egy iszonyatosan jó kis acid megint. Vagy valami ilyesmi vagy bennem. Na mindjárt megyünk tovább is, vagyis megyek tovább is. Ha nézem a Viber-t, addig jöjjön. DJ Scott Project, és a You.

Na nézzük tovább, itt van velünk Vica, Pistula, Asszonya, Vicula, Naszira, aztán itt van a Kemenes Pálfa is, Vica és Pistula is. Tábbi nagyon jó zeneit hallgatva biztunk a jó folytatásban. Ez nem a jó ebédhez szól a nóta, mint annó, de hát neked Simonnak más ízlésed van, és más hangod is, oh yeah! De azért itt vagyunk és fülelünk, pacsi mindenkinek! Na ná, hogy itt vagytok, és maradtok is, remélem. Majd keresek valami rokkosat, ja nem. Hello, Vica! Jó kajdózást neked is!

És hát most kiabálhatnám én is, hogy mennyiszer játszottam én, úgyhogy Csabi is, Csucsú királyunk is megtette, hogy mennyiszer játszottam én ezt a klubban. Hát igen, ez is olyan zene például, meg a következő is olyan lesz, hogy mennyiszer játszottam én ezt a diszkóban, a klubban nálunk. Ugye nálunk a diszkó mondjuk, hogy kétszintes volt, fölül volt ugye a diszkó, ahol mindenféle zene szólt, lassútól elkezdve a révig is igazából, az ami az alsó szinten volt ugye. A rév ketret. Egy jó ketrecem volt egyébként körbevéve, aztán átépítettük, de mindegy. Szóval, hogy én ugye ott kezdtem, a Thunderdome meg ilyen hülye zenékkel, rév zenékkel. Na meg aztán ugye, ahogy haladt az idő a kor, ugye átváltottunk a progressive trance, a progressive house, tech house-ra. Mint például itt ez az acid house, oh yeah, vagy acid trance. De lehet azt mondani, hogy pom pom. És a Isten azt mondja, kedves DJ Somon, őszintén, vártunk, csak nem kiabáljuk el, hogy legyen meglepi. Igen, így kell ezt. Azt írja nekem Győri Zoltán, hogy szép délutánt, jó munkát kívánok, akik meg pihennek, azoknak meg jó pihenést. Hello Zoli, jó kagylózást kívánok neked is, és megérkezett a háttérbe a kagylózók körébe, illetve a Viber írogató körébe. Az én kedvenc figurám, a pálcika ember azt írja nekem, hogy szia DJ Simon, kellemes idő, kellemes zenék, szuper délutáni zergélgetést. Oh yeah, jól néz ki az a sült izé, bármi is az, majd küldjél valamit. Pifuvált annyit ír, mekkora zenék. 1,90, 1,80, 1, mint én. Azt kérdi tőlem a Doki, hogy megvan-e annak a remix, ennek a remix, amiben egy néni énekli, hogy God's Got a Feeling. Lehet, hogy túloldalán van az. Lehet. A Doki olyanokat kérdezem. Itt van velünk Őri Adrián is. Hello! Derék hallottam, láttam a neved. Azt mondja, hogy szia Simon, szeretném kérni a padödőtől az Üres a lakás című számunkat. Ja, nem? De ha tényleg ez csak a kezdés, akkor tuti nálam is faldöngetős lesz a délután. Üdv, kenjed neki. Kenjem neki, mint a zsíros deszkának. Ígérem, és hozok még jobbakat is, lehet azt mondani. Mint hogy itt a következő nézzük. 1999-ben pattanunk. Az eredeti verzió 1998-ban jött, ez meg itt egy remix lesz. Jön 99. május 4-en, jön a Desert és a Voices.

Itt van velünk Kollár Gábor is, azt mondja, hello Simon, üdvözöllek itt a szuperen és a hallgatóságot is, szabadszállásról jelentkezem hozzád. Nagyon jók a trance és dance zenékre, remélem nem csak vasárnap hallgathatom. Ha neked nem jó, csak a hallgatóknak mindig ilyeneket kellene nyomni, mint a ugrósként. Igen, is értettem, uram. Már szalutáltam is. Hello, Gábor! Jó kagylózást neked is. Itt volt és itt van velünk, meg majd lesz is velünk Bazsi, de most el kellett ugrania. Sanyikához párt vágni. Ja, hogy keszeget süt, amit kaptam képet ugye a pálcik embertől, azon volt valami ízé, nem tudom mi az, hát keszeg, hát, na most akkor vissza is veszem azt a szívecskét, mert engem az nem halt meg. Nem szeretem a halat annyira.

vágunk is rá a következő zenére. 1998. Travel és a Bulgarian mindenképp kéz a kézben jár, szerintem ez a zenével. Jön Billy Hendrix és a

közben észre sem vettem, hogy na Ladász Szabi írt nekem még egy órakor, hogy szép vasárnapot neked, Simon, csapasd ezt a vasárnapot, hadd pörögjön a nap, hogy készüljön az autóm. Oh yeah! Szia Szabi, jó kagylózást neked is, és remélem készül az az autó. Oh yeah!

Na hát aztán úgy vagyok vele, hogy a következő zene az már majd, hogy nem közhely. Mindig is rongyosan játszva. És hát mindig ez szól, hogyha ilyen klasszik bulik mennek. De az van, hogy nem lehet vele betelni. Valamikor annak idején Keith Paul 1993-ban úgy gondolta, hogy csinál egy zenét már. Café Del Mar. Aztán elveszte magát, vagy magukat Energy 52-nak, és 97-ben még nagyobbat robbantott a Café Del Mar muzsikával, mint például egy 3-in-1 remixben, amit mindenki imádott.

futó neve itt van a háttérben, kagylózik, és azt írja nekem, azt mondja, hogy bár nem a Viberen, de akkor is. De csak azért, mert ő neki megírt, és itt van, azt mondja, hogy már rég hallottanak jók ezek a Thomasos zenék. És ha hiszed, ha nem, Dávid, az van, hogy elvileg, májusban, de ez még tervezés alatt, úgyhogy lehet első szabadna mondanom, de mindegy. Elvileg májusban, 2027 májusa, csinálunk egy Thomas emlékestet. Thomas Disco emlékest, érted? Jaj, de gyönyörű lesz. Egy 30 éves. Jézusom! Nem mondjuk ki hány éves, csak úgy egy ilyen emlékestet csinálunk rá. Jövök én, a Giga, de azt a parasztot már előtte mondta magát, hogy előre, érted? Szóval, hogy lesz a Citáró Gabi, a DJ Kid, a Tötte, a Giga, na meg a Simon. Két tánctér, úgy, ahogy annak idején a Thomasban. De ennyit a spoilerről, aztán majd, ha tényleg élesbe megy a dolog, akkor majd úgyis mondani fogom mindenkinek. Na nem itt, mert nem reklámozunk másokat. Be is fejeztem. Hoppá. Szóval hallgassuk. Café Del Mar. Oh yeah.

Surci, azt kérdezi tőlem, hogy akkor májusra lefogysz és visszanövezted a hajad. Akár. Akár vagy nem akár. 1995-öt írunk. Megint jön egy olyan, amit nem lehet megudni. Ja, de igen, én nem szoktam, mert szoktam mondani, hogy fét lesz, nem lesz. Na jó, most lesz. Természetes, hogy egy feldolgozás nem az eredeti. De ez végre jól sikerült. Jön az Insomnia a Fateless-től.

Na nézzük, hölgyek, urak, patunk tovább a következő zenére. Érkezik Oliver Lee. Azt mondom nektek, LSG, úgy már lehet, hogy jobb Oliver Lee neve. A német fene gyerek 1999-ben hozott egy gyönyörű zenét szerintem. A zene címe annyi.

Itt van velünk Kubi Sanyi, azt írja nekem, sziasztok szuperek, ha már utálod. És leadod, akkor már az eredetit, mert nekem ez egy ikonikus szám. Ja, az álmatlanságról van szó, amúgy ez is jó, csak rossz volt a bevezetés. Kubi Sanyi zsugló, amúgy tök jó vagy és hallgatlak, csak érted? Én értem, és úgy vagyok vele, hogy én nekem inszomnia, az vagy, hogy inszomnia. Fejt lesz inszomnia, imádom az eredetit, még egyszer imádom az eredetit. De úgy vagyok vele, hogy mindenki már a könyökömön jön ki, és azért nem akartam mindig az szóval érted. Azt szoktam mondani, hogy inszomnia, vagyis fejt lesz, nem lesz, de amúgy imádom. És az van, hogy többféle verzióban mindenféle remixeket csináltak ebből, ott van a Peter Ramez, vagy hogy hívják, Renny Ames remix, hát az szerintem egy nagy kaka lett. Aztán meg volt belőle 27 millió féle változat, és szerintem egyik se lett jó. Viszont ez egy 2025-ös verzió, ha jól emlékszem, hanem 26-os, de 26-os. És szerintem ez

akkor, amit azt éreztem, amikor az elsőt hallgattam, és ezért ismertem és merészeltem lejátszani ezt a remixet. Na de hallgassuk! Na még egyszer, nem hallgassuk, hanem hallgassuk. Oliver Lieb és

előre elnézést kérek, de egy hatalmas porcica van a tő alatt, hogy egy kicsit megszakítjuk adásunkat, figyelj! Eltávolítva, elvileg.

a következő zenére. Jó, néha elő kell adni az ilyet is, hogy le kell szedni a hatalmas porcicát. Azért, mert letörölte, megmondom őszintén, az elem, ez amúgy is olyan kakán szól, de hát ilyen a nyomás, meg ilyen ezer éves és ronnyával játszom. Szóval, hogy legyen magas és cicelegjen, tudom, hogy kell a bakelit. Letisztítottam aztán, na sajnos a tisztító ronyról valahogy, pedig vonalatúj, ilyen kis szőrizék, ilyen szamatyok rajta maradtak, hogy lehet, hogy mondani. Na mindegy, menjünk tovább, itt a következő zene. 1997, és már megint egy külszeljön, lehet azt mondani, jön a Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, jön a Greece 2000, magyarul a görög 2000. Oh yeah, itt a szuperen.

És ha már egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Light DJ Simonnal. Azaz velem mennyire light, ugye? Egy ilyen kis beugrós adás. Aztán kettő óra után senki sehova, mert hát jön. Az élő műsorok mennek tovább, lehet azt mondani. Jön hozzátok 3 órától DJ Surci, oh yeah. Aztán 6 órától érkezik hozzátok nektek Zsolti, ahogy az szokott lenni egészen 8-ig. Majd Liveman 8 órától veszi át a stúdiót és hozza nektek a fincsi zenéket, úgyhogy egész nap élő adás itt a Szuperem. Addig is jó kagylózás mindenkinek, meg én meg megyek tovább az ilyenekkel. Az ilyen kis klasszik trances izékkel. De jó lesz. Oh yeah, itt van velünk Nagy Sándor. Jesszusom, tudjátok a hódító. Igazi hódító van itt a Nagy Sándor. Figyelj azt, hogy szia DJ Simon. Kb. 3 éve hallgatom a Szuperc, de leginkább az idősávot szeretem, amikor te nyomod. És már jóból is vagyok. Teljesen jól vagyok. Soha nem írtam még nektek. De a mostani mix, amit nyomadsz, az valami beszarás, na már bocsánat, ő írta. Így nem bírtam megállni, hogy ne álljam meg szó nélkül, az agyam eldobom, szóval ennyi. Újra fiatal vagyok, Sanyi Veszprémből. További jó zenehallgatás mindenkinek. Szia Sanyi! Akkor neked is jó kajdózás továbbra is. És köszönöm, hogy itt vagy velünk mindig. Oh yeah!

Kovics annyi azért még nekem, hogyha jó fej vagy, akkor készre a Road to Hell az első két perc. Á, ne haragudj, nem. Az most nem. Viszont jön egy olyan lemez, amit leesett az állam. Most néztem utána, 30 ezer forintba kerül, hogyha valaki meg akarja venni, használtam. Jön a Delegate, 1997. március 1-i kiadás. A Delegate, nem az a Delegate, ez egy másik Delegate. És a Treno Notturno, vagy valami ilyesmi, olaszul van. Szóval az egyik felén, ez a Treno Notturno, a másik felén lesz majd I Want You To Stay. Egyelőre hallgassuk meg az Audal 1-est, hatalmas zene ez is.

És ha mellette 1997-nél tartunk, akkor lépünk egy évet előre. Jön a Hybrid. És mindig ők ilyen törtütemes dolgokkal, cuccokkal foglalkoztak. Az egyszer csak 98-ban úgy gondolták, hogy legyen valami kis levegőtlen dolog. Legyen Airless a címe. Megremixelte DJ Stephen és Jim Rowe. Aztán megremixelte DJ Tiesto is. De itt az originál, ez a legjobb. Ez jön most. Itt a Szuperen.

Na, most egy kicsit megállítjuk az adást, mert az van, hogy én szeretek reagálni általában embereknek, olyanoknak, akik nekem írnak, és az van, hogy figyelj, Sanyi, Kovics Sanyi, azt írja nekem, hogy ugye lehetett volna, akár ő kérte, szerette volna hallni a Road to Hell című nótát. Hát most megmondom őszintén, hogy ebbe a repertoárba nálam nem passzol bele, és hát most azt írod nekem, hogy figyelj, a Deák Bill Gyula meghalt, és képzel, tudom, akkor a hír lett belőle hirtelen, úgy rá nagyjából 5 percén, amikor meghalt, hogy egyből mindenki tudta az egész világon, és én Svédországban is értesültem róla, hogy Magyarországon Deák Bill Gyula meghalt. Majd erre azt írod, még a rádió egy is leadott kb. 8 perces számot, na ennyi. Figyelj, mit vársz tőlem, mert én trendzenéket játszok éppen, és most én nekem Deák Billt kéne itt leadni, nem? Vagy én nem értem, hogy hogy érted a dolgot, de ha esetleg Wurlitzert szeretnél, akkor venni kell magadnak, vagy éppen el kell menni a kiskocsmába, be kell dobni az ötöst, aztán lehet, hogy lenyomja neked éppen Deák Billt, vagy amit kiválasztol zenét. Én nem vagyok Wurlitzer, azt szoktam mondani, hogy ha bármilyen ilyen zenei kívánság van, akkor vasárnap ugye csúcsú királyunk, ugye 10 órától 1 óráig, akár délig, bármi. Ilyen, vagyis inkább úgy mondom, hogy szokott lejátszani zenéket, amit kérnek. Én, ez nem én vagyok, úgyhogy és ne haragudj meg, Sanyi, rám. Ezt el kellett mondanom, és elnézést mindenkitől, valahogy ezt le kell reagálnom, anélkül, hogy bárkinek bármit is ilyen csúnyát mondjak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Na menjünk tovább, jön a Hybrid, vagy megy tovább a Hybrid, és a Fincsi él lesz. Itt a Szuperen.

Na, aztán végre megérkezett amerikai Smosha. Itt van, egyenesen Ocean City csatlakozott hozzánk, és azt írja nekem Fritjo, hogy Good morning, sweetheart. Oh, hey. Oh, hello, sweetheart. I'm your sweetheart? Oh my god. Hello, Fritjo. Jó kajdózást neked is. És köszönöm szépen mindenkinek, aki támogat hozzászólásával, hogyha nem haragszatok meg, akkor nem fogok senkit felolvasni ebbe a témába, amit nekem Sanyi írt. Engedjük el a dolgot, mindenki tudja, hogy ha egyszer trance van, akkor nincs hobo blues blend, vagy bocsánat, nincs blues, csak pullover. És ezt minden sértés nélkül szerintem egyébként Surci, ha jól emlék, vagy ha jól tudom, vagyis igazából is én bízok benne, hogy például Surci majd azért úgy megemlíti Dagbit, aztán lehet, hogy ő nem is ilyen zenékkel készült, ki fog derülni. Köszi mindenkinek a támogatást még egyszer, és megyünk tovább. Nyilvánvaló jó kis trance, vagy éppen hard trance zenével. 1999-ben bukunk át, 1998-ból, 99 februárja jött Max Sims, és a Sunburst, wow, yeah. Ebből már egy fesztivál is kerekedett egyébként a 2000-es években aztán, úgyhogy ez meg itt egy alapzene, lehet azt mondani a Sunburst fesztiválokhoz. Egy igazi hard trance.

1999. februárja. És itt van a következő 1997-es zene. Párban járnak mindig, jön Maxims, és ellen az de le colorus. Nem így mondják franciául, de nem baj.

imádja a trendzenéket. És amit küldesz, és zenélsz, és imádnak, ne utáljanak hallgatók, nem erről van szó. Figyelj, abszolút. Az a baj, hogy valószínűleg elbeszélünk így egymás mellett, és igazából nem értettem, hogy értem, hogy ezek a zenék tetszenek, azt egyszer csak itt a üzével, a Road to Hell, meg a Deák Billel. Van olyan is, volt olyan vasárnap is, hogy én azokat voltam, de most ugye most nem, és ezért nem értettem. És én kérek elnézést tőled, de komolyan. De kagylózd, ez a zene szóljon neked. Ne, tudod mit? A következő szóljon neked. Az a 30 ezeres lemez. Az lesz az igazi. Ez meg csak ilyen kis elbújós. Wow. Na, de szép, annyira jól tudok ilyen freestyle-olni, vagy mi ez? Ja,

Hát ide nekem, hogy szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen, itt vagyok. Csak nem volt időm bejelentkezni. Remélem nem fáradt el semmibe. Jó kagylózás továbbra is neked, Zsolti. És persze mindenkinek, aki ma itt velem tart a szuperen, oh yeah. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy közben én egy adást nézek streamen. A keresztlányom éppen itt van Svédországban, Stockholmban szödetelén, van egy ilyen kis izé, egy gyúrós világbajnokság, most világbajnokság, nem tudom, de szóval ilyen izé, amikor erős lányok így megmutatják, hogy mennyire erősek, tudod, pózolnak, ja igen. És most arra leszek kíváncsi, nagyon szorítsunk érte, mert remélem valami nagyon jó helyezést fog elérni. Valami Glassil Pro. És elvileg bejutott a legjobbak közé. Most jön. A díjátadó, vagy éppen a sorsolás, hogy ki, hogy mindegy, hagyjuk. Az a lényeg, hogy szólítsatok a keresztlányomért. Remélem, egy jó helyezést fog elérni. Közben még megyünk tovább, és ahogy mondtam, jön a 30.000-es lemez. B-oldal egyese. És ezt küldjük Kovis anyjának. Jön a delegation 1, 2, 2, nem igazán, 1, 2, 2.

közben érkezett Fuller Pityó is. Hello Pityó! Azt mondja nekem Halihó, DJ Simon, Halihó, szuperek! Szia István! Kiszálltál a ladából? Hello, jó kagylózást neked is! Csak azt mondja, na jó, most az egyszer meg

Aztán most jön a doki szövege, lopjuk tőle, figyelj! Hú, mit találtam? A következő lemez. Jaj, mekkora zene, mekkora zene! 1998-ban. Úgy gondolta Kevin and Perry, vagyis Kevin és Perry nagyra törnek, és elhúznak Ibizára. Azt ott pörgetnek pár zenét, igazi DJ-k lesznek. Na bújjon a betétdal. Igazából 1999-ben pörgött, vagy éppen ment. Maga a film, maga a zene is. Aztán igazából a nagyot, a nagy robbanást 2000 hozta meg nekik. Jön a Southside Spinners és a Love.

megérkezett Holdim is a végére. Végére, mert már most csak 10 percem maradt. Hát azt, hogy a tiszteltem, most kapcsoltam be. Örülök neked, és pont az Isten zene. Kevin és Perry. Na nem, ez a Southside Spinners. És a Love Struck. Dum-dum-dum-dum-dum. Hello, Imi. Jó kajlózást neked is. Kollár Gabi azt mondja, legyél elős, legyél és bátor, ne hagyd magad, nagyon jó a szuper műsor, hajrá magyarok, és a szuper DJ Rádió. Oh yeah!

want ya. I need ya. Touch me. Yes.

Páru zeným. Egészen pontosan 1999, vagy éppen még mindig 1999, jön a The Thrill Seekers.

de finom lesz. Főleg ezzel zárni. Surci, nagy örömére. Azt hisz nekem, hogy még egy cigi. Most, ahogy elnézem ezt a zenét, szerintem nyugodtan gyújtsál rá egy szivarra.

Házi azt írja, köszönöm a mai szettet, de zsír volt. Remélem, a beszéd hibás kollégát tartja ezt a tempót. Mármint a Surci. Deák Bill a végére? Igen. Ja, stabil lesz, mint Deák Bill. Vagy már az sem. Szóval, hölgyek, urak, én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. A zene természetesen végigpörög, ami nagyjából úgy

senki sehova. És hát érkezik hozzátok nektek. Itt lesz DJ Surci. Egészen 6 óráig, majd 6-tól Zsolti veszi át a stafétát, egészen 8 óráig, majd 8 órától live-ben bár benneteket itt a Szuperen. Szóval köszi még egyszer mindenkinek. Csá, csumi, csá. Sziasztok. Oh yeah.

Ja Istenem, figyelj! Szia drága Surcika! Sziasztok szuperek, Encsike fülel továbbra is. A Terminátor lánya újra visszatért, asztalra vissza, baby! Gyönyörű szép délután kívánok én neked és minden kedves SDR hallgatónak.

volt Nagy Sándor. Úgyhogy Simon, hallottad? Ja, és persze, Simon majd főz, csak még fogalma sincs, hogy mit. Úgyhogy jöhetnek az ötletek, mert matekor rajta, hogy mit főzzön.

Special Groove. Na, aztán itt van Isa István. Csodás vasárnap nap. Csodás vasárnapi napot kívánunk neked. DJ Suszi RV-ből. Kedves DJ Suszi RV, szemüvegem nincsen rajtam, párjál. Na, még egyszer. Fussunk neki. Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Suszi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa családé még mindig jelen. Örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, már vártunk. Nagyon szépen köszönöm. Oda neki hadd szóljon. Hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy. Kellemes vasárnapot.

Figyeld, mit találtam! Itt van Happy Fuvide! Az a Zorcsi! Na most már nem versz át! Szia Zsuzsi, harcoljon, harcoljon! Szia Zorcsi! Kellemes vasárnap délután! Merre jársz éppen a bányászvárosban?

Na ezt figyelj, annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani, Istenem, hogy ismerlek már titeket, lehet az ország azonos részéből származol, mint drága Simon, figyelj, kettő utcával egymástól nőttünk fel. Ugyanabban

hajmeresztő gondolatok nálad. Teflon, muflon, puszcsika, szopcsika, encsike. Igen. Nem is kell olyan messzire visszanyúlni az időbe. Ugye, hogy ugye, igazam van, vagy igazam van? Hát, hogy ne, igazad van.

Felső Tárkány jelen. Hello Csóki Zsolti, hello Drusza, hello Felső Tárkány. Kedves vasárnap délután. Figyelj, házim! Ó, a francba, a fenébe! Kellett ez nekünk, kellett hát. Ezért is írtam, mert beszélünk róla, bélyegről. Hallod, te melyik bélyegre gondolsz?

Békesség, szeretet. Egy kis humoros szösszenet, hogy teremtette Isten a legyet, hát négy. Húházé. Te ittál valamit? Vagy szedtél valamit, akkor adjál belőle nekem is. És lett országot? Sehogy, az csak lett. Hú, a házi aztán valami. Móriczkán aludt, éjjel pár alatt biztos benn volt neki. Imádás van. Álljál be, szívjál be.

kitartás neked. Akkor viszont nagyon jó pihenést. Na Simonnak küldjünk egy kis lelkesítő zenét. Hát ha kitalálja, hogy mi legyen a kaja jövő héten.

Sajnos fáradt agyam, humorosan gondolkodik. De egy jó bélyeget, jó bélyeg aranyat ér, nem bevenni, csak nyolni. Mire gondolsz? Már megint nyolni akarsz? Mi van veled, semmi?

Azt írja, amúgy úgy vagyok, hogy sehogy. Ez a kutyául érzed magad, mi? Ez a vonyújt, azt meg nyalogatod a tökeidet. A falu bikája, ha bőgni már nagyon jól tud. Dangerous! Azt mondja, az a farkas. De a falu bikája az jó, bőgni már jól tud, nem?

Azt írja Dávid, takarítók, kárpit ülése, műanyagok, kézbelső. Hát akkor jó munkát neked, Dávid, én meg szolgáltatom neked hozzá zenéket. Mikor találkozunk, vettél mostanában valamit? Vagy elég volt az a...

Na Dávid, pillo ezerrel a telefonodra, ott van. Októberben talizunk, oké, jó.

Aztán itt van velünk Lodás Szabi. A Lodás Szabi. Üdv Csóci, nekem vasárnap alkalmából elkészült végre az autóm. Na és milyen Lada? Én annak idején egy 1002 SS-sel kezdtem. Még a torinói Fiat motoros. Tök jó volt. 30 évesen adtam el, megkérdezték, hogy mennyit eszik. Én meg megkérdeztem, miből, benzinből vagy olajból.

Erről lemaradtam, úgyhogy jó kerékpározás neked, de jó túrázás. Ja, mert ugye én is vettem a Radkai Tomi barátomtól, a kamionosok kamionosától, a tréleresek trélereseitől.

Csak a név maradt amúgy. MK1 Fókusz, az Alanyhenger fejezve volt. Encsika azt írja, halom, jól el vagytok. Házi meg csak hozza a formáját, lehet Rita dolgozóba, ő meg uncsizik. Puszi Karitának és Házének is. Üzenet átadva.

Azt írja Simon, hogy büfé. Úgy hívják Svédországban a svédasztalt, hogy büfé. Ha nem vittétek túlzásba, azért mit nem mondja?

Dan vind je het haast emitteerd. És tényleg a legutóbbi Super DJ találkozón alkalmával Simon még az oklevelet is megmutatta bizonyítékképpen. Így hívja Magyarországon született svéd fiút Simont.

Na figyelj, ami Simonnál biztos, hogy lesz. Lapcsánka fokhagymásan dödölle egy kevés. Na aztán lesz még, figyelj, majd mondom.

Szóval annyit mondok, hogy a fürdőtől úgy nagyjából 2 perc egy sarkon

Na innen jutott eszembe, hogy a svédek, hogy hívják a svéd asztalt. Szóval Komárom a fürdőtől 2 percre egy sarkon. Próbáljátok ki, ha arra jártok.

Jutusnak küldtem egy videót a Newsikról, őket akarjátok megenni. Hát, szerinted nem tisztek tartjuk őket. Lehet, hogy még te is eszel belőle, ki tudja.

úgy, hogy aki esetleg konyhban jár, az ugorjon be hozzám. 15 órától 18 óráig, általában minden vasárnap, hogy várok bárkit szeretettel. Egy kávéra, egy üdítőre vendégeim vagytok. Úgyhogy jövő héten nem Győrből, hanem már Kónyból fog szólni a Sunday Party.

0: from doing a wild fine, wild
1: fine, wild fine. Dávid azt írja, a nyírvasvári fene gyerek. Kár, hogy az ország másik vége Kolnyi. Nekem mondod? Tudod, milyen messze vagy? Hú, ne tudd meg. De nem baj, Dávid, én kávézok akkor is veled. Megoldjuk, vagy hát te oldod meg leginkább.

tudom, neked nem gondolom nagy távolság. Csak jónak se. De figyelj, Dávid, volt ilyen, hogy Ádám délután szombaton, olyan dél körül kitalálta, hogy figyelj, Beregsurányban van egy motor, el kéne hozni. Elmegyünk érte. Menjünk. De mondom, akkor hazamegyek, gyorsan letusolok, mert szeretünk előtte.

Figyelj, Simonál harmadik menü. Penne tészta, csilis vodka szósszal, guancialéval, szalonnával. Hallod, vodkával, aztán meg új üszkocsiba? Vagy most mi van? Penne tészta, csilis vodka szósszal, guancialéval, szalonnával. Na akkor most akkor írd meg nekem, hogy mi ez a guancialé?

Jaj, hogy megy az idő, 16 óra, 43 perc van. 18 órakor jön Zsolti. Azt a live-ment megnézem, mert live menni nem lehet tudni. Ó, Simon, imádlak.

hogy tegyenek a kopaszok közé. A Kukori bácsival együtt beteszünk a kopaszok közé. Ja, hogy az vagy?

Pedig azt írja, hogy jó lenne újra találkozni valamikor. Na, valamikor egy talit szervezünk? Hát nehéz ügy. Évinek ebben nagyon sok munkája volt benne, hogy összejön a Super DJ Rádió találkozó Jakab Szálláson. Hát nem tudom.

kettő darab felvételem van. Aztán érkezik Zsolti. Egészen 20 óráig. Majd jön az elügynök Life Man. Hogy ennügynök? Elügynök?

Jaj, azt írja, Jani, minden is beolvasásra kerül. Igen, de ami a nyomdafestéket nem tűri, azt azért egy kicsit át kell alakítani. De mit főzöl, arról még nem beszéltél? Már csak azért, mert éhes vagyok.

figyeld, Janinál, a fizikusok fizikusánál, itt Győrben, Erfélyben sült paprika jutúróval, fetával sült, gombával és hagymával.

Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, esetleg Budapesti Élessarok környékén, jó meg Kalocsa, a Fehér Iveco kiskaminós táblával az elején. Az integessen nekem, és én visszatudálok neki. Úgyhogy nekem annyi maradt, hogy elbúcsúzzak tőletek. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltak velem. Remélem mindenki jól érezte magát. Egy utolsó felvétel maradt.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként 18 órától jövök és hozom nektek a nagyszerű 80-as évekbeli zenéket. Szaragoza Band az együttes neve, amivel indítottam a műsort, és hát először is Surce barátunknak köszönjük szépen az előző műsort, nagyon jó volt. És hát ugye én is szeretem a retro zenét, ahogy már ti is tudjátok. És hát ugye Deák Bill Gyula is eltávozott, és hát köszönjük Surce barátunknak, hogy megemlékezett róla. Hát gyerekek, nagyon nagy szívfájdalom részemről is, hiszen mondhatnám azt, hogy Magyarország blues hangja távozott el. Azt mondom, nyugodjon békében, és legyen neki könnyű a föld, és hát köszönjük azt a sok-sok nagyszerű zenét, amit kaptunk tőle. Nos gyerekek, Kolozsi Imi barátunk azt mondja, hogy nem jön Viberre, na de titeket én biztatlak, hogy gyertek hozzánk Viberre, és mondom is a számot nektek. 3670-45-95-99-5 a vége, és hát azért gyertek, mert ha esetleg lenne olyan, hogy mondjuk zenét szeretnétek kérni, ugye, akkor azt itt megtehetitek, tehát írhatok nekem Viberen, és hogyha van olyan zene a 80-as évekből, ami esetleg eszetekbe jut, és szeretnétek hallani, bátran írjátok meg, és hát ugye itt tudtok kapcsolatot tartani a műsorvezetőkkel, egyébként halljátok, micsoda muzsika szól, hatalmas, hát egy kicsit én leveszem a hangot, de nem fogom visszatekerni, ez is egy nagy-nagy kedvencem, George Moroder és a Chess, vagyis a Shock című dalát játszom. Na de sok-sok jó zenét hoztam. Hoztam olyat, hogy Kongo Band és az afrikai ember, African Man, de hoztam egy csemege muzsikát, és a csemege muzsikát Master Genius-tól fogjuk hallgatni. A Break című dal, ami egyébként egy nagyon jó kis egybeleg, elmondom, Super Break Extra, Super Break, amit hallani fogunk, de olyan is lesz például, azok kedvéért mondom, akik Kotót szeretik, elhoztam a Mash Mixet, ami egy olyan muzsika, amiben Kotó nagyon nagyot produkál, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni, de hoztam Joy-tól is zenét, egy Disco Fox Mega Mixet, ami long verzió, hát igen, őket is, vagyis hát őt is, Joy-t és a csapatát is érdemes meghallgatni. Közben is a István barátunk azt írja, hogy már vártunk, szia, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család még mindig jelen, örülünk neked, és annak, hogy újra hallhatunk, tudod, hogy mi mindig várunk, és várjuk a jó kis meglepi muzsikákat, igen, igen. Van meglepő muzsika is direkt, azokat direkten nem mondom. De azért annyit hagy mondjak, hogy a mai napon Silicon Dream kedvenc és a legeslegjobb zenéjé három egyébként szólni fognak ma este. Aztán Encsike is itt van velünk, Encsike azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike fülel, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adás, puszsika Encsike, hát Encsike, köszönjük szépen, és hát itt van a heggesztő barátom is, Bandesz, aki azt írja, szia Zsolti, vagyis a heggesztő már itt is van, Csorvásról, üdvözöllek téged és minden szuper hallgatók, akik ismét a legjobb rádiót választották. Hát Bandesz, örülök, hogy itt vagy, és nagyon remélem, hogy már nem melózol. Tudod, ilyenkor azért le kell ülni, és azért a zenéket meg kell hallgatni elejétől végig, mert csak úgy megy át. Az, hogy belehallgatunk, felétel beszéljük, azért az nem olyan. A zene az akkor tud ütni, hogyha elejétől végéig meghallgatjuk, és hát Imi barátom is, Kolozsi Imi barátom is azt mondja, vagyis azt írja, hogy téged vártalak nagyon, hát Imi, örülök, hogy vártál, és hát tudod, hogy itt vagyok. Egyébként hála Istennek hozzáteszem, hogy
Amióta itt vagyok a Super DJ Rádión, egyszer volt olyan, hogy nem tudtam jönni, egy vasárnapi téma volt, amikor voltak egyéb gondok, de azért jövök mindig kedden és vasárnap, ugye itt vagyok veletek most, befogom a számot, és ennek a zenének a végét meg kell, hogy hallgassam én is, mert itt azért igencsak a billentyűk szólnak szépen rendesen.

És a gyerekek, tessék elképzelni, amíg George Moroder zenét guberáltam, hát találtam lassú zenét is tőle, hatalmas, de most nem fogom lejátszani, de lesz rá lehetőség, úgyhogy lesz olyan is, amikor lassú zene jön majd a 80-as évekből, nem is egy, hanem több is. Na majd akkor kihasználom az időt, és akkor le fogom játszani. Közben Krisztina Bandiszné. Tonka Krisztina, ugye? Volt, mikor összekevertem a nevet, na de most már nem keverem össze. Azt írja nekem, szia Zsolt, örülök, hogy hallom az aranyos hangod, jó zenék, mint mindig, Isten áldjon is a hallgatókat is. Hát nagyon szépen köszönjük, főleg az áldás, mert az nagyon-nagyon kell nekem is, és hát ugye a hallgatóknak is. Köszönöm, és viszont kívánom nektek is, ugye a családnak. Nos, a gyerekek, hogy mi jön, legyen meglepi, nem lesz meglepi, mert a Rockiem együttes fog nekünk zenélni, és úgy fog zenélni, hogy nem egy zenét fogunk hallani tőle, hanem sok-sok jó zenét egy nagyszerű megamixben, vagyis egy egyvelegben. Egy baja van ennek az egyvelegnek, hogy még 6 perces sincs, én még tovább tudtam volna hallgatni, mint 6 perc, de ennek az az eredménye, hogy én már nagyon sokszor meghallgattam, és hát nektek is meg kell, hogy mutassam ezt a zenét.

Nos hát gyerekek, Imi barátunk, Kolozsi Imi barátunk azt mondja, hogy ugye, hát először is ugye, hogy nála minden vasárnap egyfolytában a Super DJ Rádió szól. Ennek nagyon örülök, és azt mondja, hogy mindannyian szuperek vagyunk. Hát Imi, köszönjük szépen a dicséretet. A dicséret az mindig nagyon jól esik. És hát szeretne tőlem egy Falkó zenét kérni. Imi, nekem Falkótól van egy kedvenc zeném, még nagyon gyerekkoromból elárulom neked, hogy volt egy barátnőm, és amikor Falkót játszotta a DJ, mi mindig mentünk táncolni erre a zenére, és hát az hagyján, hogy szeretem, mert nagy zene, még emlékeim is fűződnek ehhez a zenéhez. Ezt a zenét én Imi kedvéért most le fogom játszani. És hát Gyula barátunk is itt van velünk Messengeren, azt írja, hogy szia, jó adást, buli van. Igen, Gyula, mindig buli van, de ha nem buli, akkor az biztos, hogy fergeteges muzsikák itt a Super DJ Rádión. És hát akkor jöjjön Imi barátunk kedvéért, na meg az én kedvemért is, és azt mondja Imi, hogy szóljon mindenkinek, igen, mindenkinek szól Falkó zenéje.

Hát gyerekek, nagyon sokan jeleztétek, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy zene, és hogy mekkora zene, meg hogy gyerekkori kedvenc zenétek. Én is így vagyok ezzel, Falkónak köszönhetjük, és hát köszönöm szépen. Viszont már is robogunk tovább, Joey következik, és egy nagyon szuper Megamix long verzióban. Na de most egész véletlenül eszembe jutott, hogy annak idején volt egy másik Joy, aki jó zenéket hozott nekünk, Joy Peters, és úristen, most eszembe jutott, hogy nem is játszom a zenéjét. Van egy zenéje, aminek a címe Ázsiai Szív. Hát én úgy szeretem azt a zenét, gyerekek, mindjárt le is fogom játszani, megmutatom nektek, mert hát Joy-tól is sok jó zenét kaptunk, és Joy Peterstől is kaptuk a sok jó zenét. Hát én nem is tudom, hogy eddig miért nem játszottam a zenét, de albumokban vagyok tőle, úgyhogy hamarosan mutatom az Ázsiai Szív című dalát. Addig is jön a Megamix.

Hát gyerekek, közben Mazsi is megérkezett hozzánk, aki egyébként úgy veszem észre, hogy most már a Super DJ Rádió törzshallgatója lesz, mert mindig velem tart. Hát szia Mazsi, nagyon szép estét kívánok neked, és jó zenehallgatásra, meg jó pihenést, és hát köszönöm a jó kívánságot.

Hát gyerekek, Joy-t hallottuk is a Disco Fox-on, meg a mixét long verzióban, vagyis ugye egy jó kis egyveleget, amiben jó sok jó zenéje szólt. Na de Joy-ról nekem eszembe jutott egy másik Joy. Ő Joy Peters, és hát ő is nagyon sok jó zenét hozott nekünk a 80-as években. És én most mutatom nektek az Ázsiai Szív című dalát, és fogok még tőle mutatni, nem a mai napon, majd máskor fogok még mutatni tőle. Nagyszerű és nagyon-nagyon jó zenéket.

Hát gyerekek, megmondom nektek, hogy erre a zenére szinte mindenki felkapta a fejét, és hát mindenki írta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó zene, meg hogy szereti Jancsike, azt írta, hogy nagyon szereti. Hát örülök neki, hogy Joy Petert szeretitek, mert hát a jövőben majd mutatok még zenéket tőle. Na de a következő muzsikám a Latin Lover, Latin szerető együttes vagy egy csapat, és hát Mega Mix, megint Mega, vagyis egy egyverek tőlük, ami szintén hatalmas muzsika volt a 80-as években, és hát napjainkban is öröm hallgatni. The girls are waiting.

Hát gyerekek, mi barátunk azt írja nekem, hogy alig vagyok kegyetlen, Émi, de nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a zenére gondoltad. Na de folytatódnak még mindig a nagyszerű, nagyon-nagyon nagyszerű muzsikák, és hamarosan azok kedvéért mondom, akik Kotót szeretik, hát Paterról tudom, hogy szereti Kotót, és ezzel ugye már el is árultam, hogy Fater is jelen van, szia Fater. Hát nagyon szép estét kívánok neked, és örülök, hogy sikerült csatlakozni hozzánk, ugye, és hát írni is tudtál, ez nagyszerű. És azt mondod, hogy kiváló muzsika, ami most is szól, meg hát dübörög jól a zene, hála Istennek, hogy így állunk, hagyd dübörögjön a zene. Hát Pater, neked is mondom, te szeretett Kotót, hoztam egy olyan egyveleget, amiben Kotó hát nagyon nagyot fog mutatni nekünk. Én most befogom a számat, mert hát Glenn Miller meg a mixét, vagyis egyvelegét fogjuk hallgatni, és utána úgy intézem, hogy ezt a Kotós egyveleget is meg tudjuk majd hallgatni.

Hát gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ebben az egyvelegben Grant Miller összes jó zenéje benne volt, öröm volt hallgatni ezeket a zenéket. Na de a következőkben azt az egyveleget fogom mutatni, amiben Kotótól egy nagyon nagy zenei szerkesztés jön, és hát nem csak Kotótól, hanem még más együttesektől is, ez pedig a Mush Mix, tehát nem Max Mix, hanem Essel mondjuk, Mush Mix diszkó verzióban, tehát már egy egyveleg is, ami egy kicsit fel lett diszkósítva. Ez egy igazi csemege muzsika, vagyis csemege egyveleg.

Gyerekek, közben Fater azt írja, hogy Laci nélkül nincsen diszkó, vagyis Ken László nélkül nincsen diszkó, azért az hadd áruljam el Fater kedvéért, hogy készültem én egy Ken László egyveleggel is, csak hát azt félretettem, mert úgy gondoltam, hogy nem ide való, de majd biztos, hogy lesz majd olyan, amikor le fogom játszani, megmutatom Ken László egyveleget is, de félretettem. De hogy miért gondoltam, hogy nem ide való, hát nem tudom, de ha kéri Fater vagy bárki, azonnal le tudom játszani, de most az félre van téve, de vannak még itt olyan zenék, amik hatalmasak. És hát ugye egy szuper break egyveleget is ígértem, hát már is mondom, hogy a Master Genius fogja nekünk játszani, és méghozzá Short Atomic Extra Super Break Maxiban, vagyis mix, tehát még egy egyveleg jön, és nálam ez az egyveleg viszi a pálmát, azért azt is elárulom nektek.

Hát gyerekek, egy őrületes keverést hallottunk a Master Genius-tól, és hát közben Fater észre vette, hogy a Last System is benne volt, az pedig a Twins játsza, ugye? És hogy az jobb? Hát persze, hogy jó a Love System. Fater, én elmondom neked, hogy be is készítettem, úgyhogy a következőkben neked fog szólni a Love System. És hát házi barátunk meg azt írja, hogy szép estét és üdvözlet a hallgatóknak. Ma is vannak régen nem hallott és éppen hogy el nem feledett zenék a tarsolyban, ahogy fülelek, és hát köszönjük. Hát házi barátom, örülök, hogy észrevetted, hogy vannak ilyen zenék is, ugye, amiket már majdnem, hogy elfeledtünk, de egyébként már mondtam, meg még fogom is mondani, hogy én azért vagyok, hogy ezeket az elfeledett zenéket előszedjem, és hát ne feledjük el soha, mert hát olyan zenék ezek, amik az emlékeinket egy kicsit felfrissítik. Nos, már is itt van a Twins együttes és a Love System című dal Fater kedvéért.

Gyerekek, nagyon-nagyon rövid az idő, már is ugye 19 óra 49 van, és hát hamarosan itt van a Live Man, és Imi kedvéért egy magyar zenével kell majd elköszönnem. Fater meg azt kérdezi tőlem, hogy hol maradt el Mozart. Hát Fater, nem marad el Mozart sem, hát figyelj, egy meglepi zenét mutatok neked Mozarttól, és hát utána már az elköszönő zeném jön majd. Na.

Hát hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. A 80-as évekből jött, és hát jó sok megamixet egybeleget tudtam lejátszani. Na, de azért azt elmondom nektek, hogy még nincs vége az egybeleg témának, mert hát én begyűjtöttem az összes egybeleget, ami megjelent a 80-as években, és ugye a rövidebbeket lejátszom, de lehet, hogy lesz olyan is, amikor lejátszom majd a hosszabbakat is, mert hát ezekből az egybelegből olyanok is megjelentek, ami 20 perces például. Mondjuk a Bolero mixeket ugye még nem is említettem, tehát sőt nem is játszottam egyetlen egy Bolero mixet sem, és a Bolero mixek azért elkövettek minket napjainkig, hiszitek vagy nem, ugye? A 80-as években jöttek, aztán a 90-es években folytatódtak, és napjainkban pedig feldolgozzák ezeket a Bolero mixeket. Nagyon szeretem őket még feldolgozva is, de inkább azt mondom, hogy a 80-as évek belieket fogom nektek mutatni. Na de van egy ide nem illő zene, mégis hatalmas muzsika. Imi barátunk arra kért, hogy zárjam az adást ezzel a számmal. Ismerős arcok és a Nélküled című dal én is szeretem. Gondolom, hogy ti is, hát most teljesen mindegy, hogy milyen zenei összeállítás van. A kérés az kérés, ugye? És hát ne feledjétek azt se, hogy mindjárt itt van veletek Live Man. Ő már nekem jelzett, hogy hello, hello. Hát Live Man mindjárt jöhet. Nektek kívánok további jó szórakozást, holnapra kevés munkát, ne dolgozzatok sokat, és akkor jön Imi barátunk kérésére, ismerős arcok nélküled kedden, viszont ne feledjétek, hogy a 90-es évekkel jövök, és akkor már ugye teljesen más a zenei stílus, kedden 20 órától 22-ig, sziasztok!

nehéz. Hát gyerekek, van, aki írja nekem, hogy ez nem az eredeti, nem az eredeti, hát akkor na mindjárt javítjuk ezt a problémát. Ha nem eredeti, akkor várjunk egy kicsit, mert lesz itt eredeti is, meg hát minden, meg sokféleképpen.

Szép jó estét kíván mindenkit, a Super DJ Rádion keresztül eltelt egy hét, azt itt vagyok. Szép estét is, és a István nagy nehezen kinyögdösöm. Elmehetnék kungfúzi karatés izének, mindenki is hangbemondásnak. Van rendesen. Szia, Encsi, pusszantás neked is.

0: www.radio.hu, ott lehet olvasni iberszámunkat, és kelljen konkrétan írogatni.
1: Mit mondtál most?
0: A Viber számunkat, olyan honlapon található megfele.

Picinkit újítottam, mondjuk azt is. Kezdjünk a tömény hendzámnak az első egy órában, utána jöhet a trance. Kezdjünk úgy szépen figyelgetni.

0: A Disco Korszka Party Korszakkal keverve.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Kettő az egyben, csak annyit. Két korszka az egyben.

0: Akkor szépen lassan kezdünk átmenni a trends részre. Itt a Super DJ Rádion keresztül a Gamtól, Aimtől.
1: Próbálj meg lassan beszélni!
0: Oks, elkezdem.

77 éves korában sajnos, ugye Deák Bill Gyula meghalt, most ezzel a számmal róla szeretném megemlékezni. Annyit akarok mondani, köszönjük szépen, Bill kapitány!

0: Na, akkor szép éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, engem hallgatotok ebbe a két órában.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Köszönöm szépen, hogy ebbe a két órában engem hallgatotok. Mindenkinek nyugodom a jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát nektek is, a Istvánék. Hello, Erdőszent György, szép jó éjszakát. Legközelebb akkor egy hét múlva leszek hallható.
2: Próbálj meg lassan beszélni!
0: Esküszöm, próbálok, de hát valahogy nem megy. Encsike, szép jó éjszakának is, pusszantás!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. You're listening to Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
2: Picture this. Recording studios somewhere far, far away.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ.